Hayden James, Gorgon City és Foolproof. 9 perccel járunk 9 óra után, imár a Wecker negyedik órájában. Miközben, hát még nem tombol a nyár, érezteti a hatását. Mondjuk mi nálunk többé-kevésbé mérsékelten 31 Celsius foknál melegebbre, ne nagyon számítsunk. Nyilván a hőérzet az picivel magasabb lesz, de az ország többi részén ennél durvább hőértékekre számíthatnak. Nem véletlenül van hőségriasztás kiadva. Az országban lesznek olyan részek, ahol 34-35, sőt akár 36 Celsius fokra is felmelegszik a levegő hőmérséklete a mai napon. Ez egy forró nyár.

0: hegesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha fémmel kell dolgozni, ne keress tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Augusztus 15-én és 16-án ismét ünnepel Bögöz. A bögözi falunap két napon át várja a családokat a futballpályán, koncertekkel, bográcsfőzőversennyel, kézműves foglalkozásokkal, ugrálóvárral és számos színes programmal. Szombaton a Friday Rehab, vasárnap este a Döndi Duo mulattat, a finom falatokról pedig az Erdőpanzió gondoskodik. Ne maradj le, találkozzunk a bögözi falunapon!
3: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kéményszegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
4: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
5: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
6: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
7: Reklámot hallottak.
8: Star Rádió.
9: Star Rádió.
8: Star Rádió.
9: Star Rádió.

Fekete medve, Black Bear és Wiz Khalifa, Cheers, 9 óra 23 perc van. Kiadták az előrejelzést, megtudtuk, milyen időjárásra számíthatunk szeptember első hétvégéig. Az átlagosnál melegebb lesz a következő hetekben is az időjárás. Romániában csapadékból is kevesebb lesz a megszokottnál. Derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat szeptember 7-éig szóló előrejelzéséből. A Digi 24 hírtelevízió által közzétett adatok szerint augusztus 10-17 közötti időszakban főként az ország nyugati és középső részén lehet az átlagosnál magasabb hőmérsékletre számítani. Délkeleten ezzel szemben valamivel alacsonyabb értékek várhatóak. Csapadékból országszerte kevesebb lehet a sok éves átlagnál. Augusztus második felében több térség maradhat rendkívül melegben. Augusztus 17-24 között főleg nyugaton és az ország középső részében, augusztus 24 és 31 között a nyugati, északi és középső ország részben számítanak magasabb hőmérsékleti értékekre. A csapadékhelyzet közben fokozatosan javulhat, augusztus második felében már többnyire az évszaknak megfelelő mennyiség várható, így a hónap elejére jellemző csapadékhiány nem feltétlenül marad tartós. Szeptember első hete sem hoz jelentős változást. Augusztus 31 és szeptember 7-e közötti időszakban Erdélyben kise az átlag felett alakulhatnak a hőmérsékleti értékek, még az ország többi részén az ilyenkor megszokott értékekhez közeli hőmérséklet valószínű. A csapadék mennyisége az ország nagy részén szintén a sok éves átlag körül alakulhat. A meteorológusok szerint a 4 hetes előrejelzés nem konkrét napokra vonatkozó időjárás jelentés, hanem a heti átlag hőmérséklet és csapadék mennyiség sok éves átlagához viszonyított várható eltérését mutatja. Az összehasonlítás alapjául a 2006 és 2025 közötti időszak adatai szolgálnak. A prognózis egyébként az Európai Középtávú Időjárás Előrejelzési Központ modelljei alapján készítették. És ha már szóba került a szeptember, daloljunk egyet róla. Earth, Wind and Fire, egy 1999-es feldolgozásban, a dal eredetie 78-ban jelent meg. September.

Ez az élet, c'est la vie, this is the life, énekelte Amy McDonald 9 óra múlt 37 perccel. Olyan napra készülhetünk, amikor akár menedéket is kereshetünk egy sősátor árnyékában, esetleg valahol a vízpartján, lehet az a kükülő, lehet egyébként az a zetevárai tározó. Nyilván, ha van pénzünk, bár Romániából 10 emberből 6 ezt nem engedheti meg magának, hogy elmenjen valahova máshol, például külföldre, egy hétre. 10-ből 6 ember ezt nem engedheti meg, és uniós szinten utolsók vagyunk, nagyon-nagyon lemaradva. A második leggyengébb az valami 40%-nál tart, tehát 10 emberből 4 nem engedhi ezt meg magának. Hát akkor marad a strand. Amúgy is a gyerekek szerint, vagy gyerek szájjal mondva, gyerek szemmel nézve, olyan hülyék az emberek, a napra kifekszenek és égetik magukat a napon. A Republic dalból idéztem. Gyere hopp!

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
3: Jazzesre hangoljuk a nyár végét. Csíkszeredai Nemzetközi Jazz Fesztivál. Idén a Csíki Jazz új időpontban vár. 3 napon keresztül a már megszokott színvonallal. Augusztus 14 és 16-a között nemzetközi sztárok és izgalmas új nevek hozzák el Csíkszeredába a jazz gazdag világát. Augusztus 14-16. Mikóvár. Csíki Jazz. A jazz ott kezdődik, ahol te is ott vagy.
4: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
5: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlen falvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat. Hadd nagy viakolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
6: A jó sofőr nem így hallatszik. A jó sofőrnek nincs hangja, de megérdemli az elismerést. Az Omnia Sig Ecopilot alkalmazásával minden kaszkó biztosítással rendelkező magánszemély bizonyíthatja, hogy a biztonságos vezetés érték. A körültekintő felelősségteljes sofőröket pedig jutalmazzuk és példaként állítjuk mások elé. Töltsd le az Ecopilot alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play áruházból, és tudj meg többet az omniasig.ro honlapon.
2: Közérdekű hirdetés következik.
7: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
2: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: Világszerte hőmérsékleti rekordokat hozott a július. Nagy koalíciót tartana a legjobb megoldásnak az RMDS. Nem született gól a Sepsi OSK FCCB találkozón. Jó napot kívánok, a Sztár Rádió híreit hallják Geréb Katinkától. 33 országban mérték az eddigi legmelegebb júliust. A rekordok mintegy 900 millió embert érintettek, különösen súlyos volt a helyzet a Száhel övezetben, ahol 10 országban dőltek meg a júliusi hőmérsékleti rekordok. Latin-Amerikában mintegy 110 millió ember tapasztalta a valaha mért legmelegebb júliust. Európában főként Franciaországban és Spanyolországban volt rendkívüli a hőség, amit rekordméretű aszály és pusztító erdőtüzek is súlyosbítottak. Franciaországban a júliusi átlaghőmérséklet 3,8 Celsius fokkal haladta meg az 1991 és 2020 közötti átlagot. Az európai államok közel kétharmada készül emelni a férfiak nyugdíjkorhatárát, háromnegyedük pedig a nőkét is a 2060-as évek végéig, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tanulmánya szerint. Románia sem kivétel, az a generáció, amely 2024-ben lépett be a munkaerőpiacra, később fog nyugdíjba menni. Történik mindez olyan körülmények között, hogy a lakosság várható élettartama itt az egyik legalacsonyabb Európai Uniós összevetésben. A romániai lakosság átlagosan kevesebb évet tölt majd nyugdíjban, mint a nyugat-európai országok állampolgárai, annak ellenére, hogy a rendszerbe befizetett járulékok egyre hosszabb időtartamra vonatkoznak. Az Eurostat legfrissebb hivatalos adatai szerint az Európai Unióban a születéskor várható átlagos élettartam 2024-ben elérte a 81,5 évet, ami a COVID-19 járvány óta a legmagasabb érték. A nők átlagosan 84 évet, a férfiak pedig majdnem 79 évet élhetnek. A tagállamok rangsorában Spanyolország és Olaszország áll az élen, körülbelül 84 éves várható élettartammal, majd Málta, Svédország, Luxemburg és Franciaország következik. Nagy koalíciót tartana a legjobb megoldásnak az RMDS az új, teljes jogkörű román kormány megalakítására, jelentette ki Cseke Attila ügyvívő fejlesztési miniszter. Szerinte a nyugatbarát pártoknak kevesebb üzengetésre és több párbeszédre van szükségük, annak érdekében, hogy megakadályozzák a szélsőséges erők kormányra jutását. Cseke Attila szerint Romániának mielőbb teljes jogkörű kormányra van szüksége, hiszen már 3,5 hónapja ügyvívő kabinet irányítja az országot. Az RMDS egy kölcsönösségen alapuló politikai megállapodást is elfogadhatónak tart, akár bal- és jobboldali pártok közötti rotációs kormányzással. Az RMDS-es politikus szerint a korábbi 4 párti koalíció újjáalakításának lehetőségét sem szabad kizárni. A technokrata kormányt nem tartja jó megoldásnak, mert annak nem lenne parlamenti hátországa. A politikai válságra politikai megoldást kell találni, hangsúlyozta. Gól nélküli döntetlennel zárult a labdarúgó Szuperliga negyedik fordulójának tegnap esti Sepsi-Szentgyörgyi Sepsi OSK FCCB találkozóján. A majdnem teltház előtt rendezett találkozón mindkét csapat több helyzetet is kidolgozott, de a kapusok is jól teljesítettek, így 0-0 maradt az eredmény. A forduló másik hétfői mérkőzésén szintén gól nélküli döntetlen született, az FC Botosány hazai pályán 0-0-ra végzett a vajdahunyadi Korvinullal. A negyedik fordulóból már csak a kolozsvári Cseferi kolozsvári U mérkőzés van hátra, ezt jóval később, október 8-án rendezik. Székelyudvarhely környékén a mai napon 32 fokos nappali maximumra számíthatunk, a széljárás gyenge lesz, csapadék nem várható. A Sztár Rádió híreit hallották Geréb Katinkától, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDE Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Sztár reklám. 10 éve te is hozzájárulhatsz a gyerekek oktatásához. Igazán megéri. 2016-tól napjainkig több mint 68 ezer az ország hátrányos helyzetű közösségeiben élő diák részesült elkötelezett tanárok által biztosított esélyegyenlőségen alapuló oktatásban. Segíts továbbra is! Augusztus 10-e és 30-a között a Lidl minden a Back to School kínálatából megvásárolt termék után egy lejt adományoz a Teach for Romania programjainak. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Autóra van szükséged? Rövid időre? Hosszabb távra? Munkához? Kiránduláshoz? Az Autogroup Sima autókölcsönzőnél minden igényre találsz megoldást. Személyautók automata, hibrid és elektromos változatban, prémium 4x4-esek, teherautók, utánfutók, valamint 9 személyes kisbuszok is várnak. Kiváló állapotú járművek, rugalmas feltételek, rövid vagy akár hosszabb távra is, bármilyen alkalomra. Megtalálsz a Betlenfalvi út 298-as szám alatt, vagy az autogroupsimo.ro weboldalon. Autogroup Simo Dacia Renault képviselet, autókölcsönzés már napi 95 lejtőn. Augusztus 15-én és 16-án ismét ünnepel Bögöz. A bögözi falunap két napon át várja a családokat a futballpályán, koncertekkel, bográcsfőző versennyel, kézműves foglalkozásokkal, ugrálóvárral és számos színes programmal. Szombaton a Friday Rehab, vasárnap este a Dündi Duo mulattat, a finom falatokról pedig az Erdőpanzió gondoskodik. Ne maradj le, találkozzunk a bögözi falunapon!
3: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
4: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb esemény szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
5: Minőségi iratfűzés, nyomtatás, színes fénymásolás szeretne? Jöjjön az AVG üzletébe a Kossuth Lajos utca 22 szám alá.
6: Vásároljon, nyomtasson, fénymásoljon gyorsan és kényelmesen, diák kedvezménnyel az AVG-ben.
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.
1: Reklámot hallottak.
9: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: 10 óra után járunk 12 perccel, és ebben a beszélgetésben az asztali tenisz kapja a főszerepet, és az asztali tenisz két székelyudvarhelyi, hát nem tudom mennyire főszereplője és mennyire mellékszereplője, majd ők kiigazítanak engem, hogyha hülyeséget mondtam, balról jobbra, hogyha valaki Facebookon követ minket, György Szilárd és György István, a névazonosság nem véletlen testvérekről van szó, köszöntelek, sziasztok!
1: Szerűs, Csaba!
2: Jó napot kívánok!
0: Itt épp Szilárddal beszéltem, ő itt még soha nem volt ebben a stúdióban, és ugyanakkor felmerült a kérdés, hogy jó, oké, rendben van. Mikor voltatok ti utoljára együtt így testvérpárként a stúdióban? Az első szó, ami eszembe jutott, hogy soha. Nálunk legalábbis.
2: Egyszer voltunk, amikor még ott kint volt a Covid idejében a Dombon. Fenn... Igen, akkor
0: Farcádi utcában.
2: Jó pár évvel ezelőtt.
3: Lehet.
0: Akkor legfeljebb csak fényképeket tettünk közzé a rádió Facebook oldalán, azóta ugye léptünk mi is előre, így már élő közvetítés van, tehát a rádiónak most már nézői is vannak. A nézőkre számítottok ti is, a hétvégén ugye kitettük a plakátot, Nagy Ferenc emlékverseny, ez egy nemzetközi torna összekötve a családi kupával is, fogunk erről beszélni, de van valami, ami gyorsabban eljön, már hónap. Eljön a holnapi nap, és elmegy Szilárd a fiatal tehetségünkkel, Tóró Dáviddal Svédországba?
2: Igen, Malmöben lesz egy világkupa megrendezve, 5 napos kemény verseny lesz. Bizakodva megyünk Dáviddal, felkészülést megcsináltuk, jó formában van a srác, úgy látom, és megyünk, hogy minél jobb eredményt érjünk el.
0: Ő ugye az egyik legtehetségesebb asztali teniszező, és nem csak udvarhelyi viszonylatban, sőt, nemzetközi viszonylatban nyugodtan tágíthatjuk, sőt, a BL, már BL, hát még nem volt BL meccse, de benne volt a keretben.
3: Benne van most is, igen.
0: Benne lesz most is, erről is fogunk beszélni. Tóró Dávid egyike azon tehetségeknek, akik nem tudom mekkorák, talán az asztalt, ha az ajkukkal felírték, akkor az jó, és szemetek láttára lett bajnok mondhatni.
3: Hát van ilyen, sok, hála Istennek, sok ilyen gyerekons, ilyen tehetség. Szilárd is az egyik közülük, hiszen ő is 5 évesen kezdte. De hosszú a sor, akik hasonló karriert és pályafutást tudhatnak maguk mögött, és én legalábbis, akiket személyesen láttam, és neveltünk, tehát hogy kicsi 4-5 éves kortól elkezdjék, és a világ élmezőnybe, vagy Európa élmezőnybe jussanak. Dávid az egyik. Neki most az újabb komoly feladat van előtte, hiszen a novemberi világbajnokságra kellene megszerezni a kvalifikációt.
0: Még, ahhoz a VTT pontok kellenek, ugye?
3: Ahhoz kellenek ezek a világkupa pontok. Ez az egyik, amiért mostan Svédországba utazzik, valamint augusztus végén van még Szlovéniába, illetve Horvátországba egy hasonló VTT. Csak mondom, hogy hasonló, mert ez a most a svédországi, ez egy külön kategóriás, tehát itten a világranglistán az első 32 lehet jelen, és másképp van a pontozási, meg a lebonyolítási rendszer is.
0: Több pontot adnak?
3: Több pontot is adnak, ha sikerül remek helyezést elérni, viszont nem csak a helyezések alapján vannak a pontosztások, hanem az ellenfelek, tehát ki az, akit éppenséggel egy adott tornán legyőzött a sportoló. Itt most csak kiemelt sportolók vannak, tehát itt minden egyes győzelem sokkal többet ér azokra a pontokra. Na most szeptember közepéig van lehetőség még a pontokat gyűjtögetni. Gyakorlatilag az egész évünk egyik felől erre volt kiélezve, és na, úgy, ahogy mondja Szilárd, tehát bizakodva megyünk Svédországba és a következő tornákra is, hiszen ez Dávidnak az egyik célja most már azokban a listában, amit az idei évre ő kitűzött magának.
0: Nyilván ahhoz, hogy valaki esetleg így külföldre menjen, ahhoz először végig kell járja az országot különböző megmérettetésekre, és hát nálatok a szaknál, Székelyudvarhelyi Asztali Tenisz Klub, annak a rövidítés, a feladatok úgy vannak leosztva, hogy lehet, hogy rosszul látod, mert többnyire mindig Szilárd indul el a 10, 11, 12, 13, esetleg 14 évesekkel az ország különböző pontjain tűntök fel, nem rossz eredményekkel. Tehát azért te járod az országot a fiatalokkal.
2: Igen, tehát Istvánnal, ez még Feri bácsinak az álma volt így, hogy Istvánnal ketten ezt így elosszuk a munkát. Mind a kettőnknek kemény munka van a csapat építésbe. ő megy az egyik versenyre, főleg a válogatott, a Dáviddal, a nemzetközikre és a többiekkel. Én itt az országban járom többet a gyermekekkel a versenyt, de sokszor István is jön, például most az Ezsütőre ott volt, ő is támogatta, segített, tehát úgy osszuk el a feladatot egymás között, hogy jó működjön a csapat, jó, hogy menjenek a versenyek, és én úgy látom, hogy ez jól is megy.
0: Hogy állunk utánpótlás nevelésben székelyudvarhelyi szemszögből? Neked is van azért referenciád jó néhány évre visszamenőleg, kezdve azzal, hogy mint mondta ugye István, te is 5 évesen kezdted. És hogy állunk mondjuk országos szinten? Kezdjük az udvarhelyével. Tehát az elmúlt évekhez viszonyítva jól, rosszul, jobban? Én merem fogadni, hogy jobban.
2: Hát évről-évről egyre jobbak vagyunk. Próbáljuk persze mindig, István is, ahogy egyszer nyilatkozott, hogy mindig többet nyújtani, mindig főrakni az íra a pontot, vagy egyre jobb eredményeket megszerezni. Tehetséges gyermekeink vannak, ügyesen hozzáállnak, kemény edzéseket folytatnak, országos szinten ott vagyunk a legjobbak között, mondhatom a nagy csapatok mellett, mint mi kisváros, egyik legjobb vagyunk az országban. Nemzetközileg is ugyanúgy ott vagyunk a toppon, úgy, mint felnőtt csapatként is, ugye most a BL-t játszódjuk, tehát oda a BL-be is csak a legjobbak mennek. Itt jelzem, hogy nem úgy van, hogy csak úgy bemész, hanem oda fel kell kerülni.
0: Pontok ellenek, így korábbi szereplések.
2: És visszatérve most egy kicsit Dávidra is, tehát ugye az egyik nyilatkozatában azt mondta, hogy az olimpiára is el akar jutni. Tehát ezek az első lépések, hogyha összeszedi ezeket a pontokat, elmegy a világbajnokságra. Mert ebben a sportban nem úgy van, hogy én meg most megnyerem az országost, akkor már megyek egyből az olimpiára, mert az olimpiára is ki kell jutni, hiába vagy az országban a legjobb, ki kell jutni.
0: Kvalifikálni
2: tehát
0: kell
2: így van, magad. Tehát nagyon sok versenyen kell pontokat szerezni ahhoz, hogy indulhass az olimpián. Ő ezen az úton van, úgy lássuk Istvánra, hogy jó úton halad, nagyon sokat kell még tanulnia, oda tegye magát, de reméljük, hogy ez össze is jön neki.
0: Hány fiatal gyerek edz úgy nagyjából? A Nagy Ferenc edzőteremre, ezt említsük meg, mert a Nagy Ferenc névről még beszélünk.
3: Igen, hát tehát az, ami az utánpótlást illeti, és hát itt ha kezdjük az egész az alapoktól, a legkisebbektől, akkor itten 100 fölötti gyerekről van szó, hiszen itten azt tudni kell, hogy két klub közös munkájának ez az eredménye is, az iskolás sportklubnak, ahhoz tartoznak az ifjúsági kategóriák, valamint együttműködve a Székelyudvari Asztali Tenisz Klubbal, aminek persze mind a kettőnél úgymond mi vagyunk azok, akik húzzuk a szekeret az asztali tenisz szakosztályba. Tehát a két klubnak a közös együttműködése az, ami ezt előre mozdítja. Na most évekkel ezelőtt Dávid az egyik az, aki ebből a programból került ki, elindítottuk a Zobi programot, tehát az óvodákkal az együttműködést, és heti rendszerességgel Székelyudvarhelyen 4 vagy 5 óvodával is van partnerség, és megyünk a gyerekeket, tanítjuk, rávezetjük a versenysportra, és onnan kerülnek ki hasonló tehetségek, mint Toró Dávid. Tehát az, ahogy Szilárd mondta, az országos és nemzetközi élmezőny, az innen már ebből a korosztályból kezdődik, és ha azt mondhatom, hogy az idén a 4 román korosztályból 2-be érmesek voltunk, sőt az U15-ös korosztályt, ami az ifjúsági, tehát az U19-es korosztályba onnan már kikerülnek a válogatott játékosok, ottan csapatba és egyénibe, párosba, országos bajnoki címet szereztünk. Egy ritka esemény volt az, amikor két székelyudvarhelyi játszotta az egyéni döntőt, tehát ezek is olyan ritka
0: hát ezek mérföldkövek, ha belegondolunk.
3: Igen, vagy pedig ha azt veszük, hogy az első éves csapatunk az U19-es korosztályba bronzérmet szerzett, Steaua és Arapi, tehát ezek a nagy bukaresti csapatok tudtak minket megelőzni, akik hát nem, azért nem lehet egy
0: lapra
3: tenni egy székelyudvarhelyi támogatási rendszert. Székelyudvarhelyi
0: Rapid meg Steaua. Jó, hármas.
3: De az évről évre való előrelépés az megvan, úgy, ahogy Szilárd mondta, tehát a tehetséges gyerekek megvannak, és emellett még van a kettő munkánk, mögött egy nagyon jó és egy nagyon összetartó, egy komoly szakmai stáb, tehát még a segédedzők, meg az edzőpartnerek, akik hozzateszik azt a munkát, tehát ezt ketten mi nem tudnánk bírni. Tehát itt, ahhoz, hogy ilyen eredményeket, ilyen világszintű eredményeket tudjunk elérni, akár Dávid révén, akár Simó Éliás révén, aki hasonló, és még úgy sorolhatnánk a neveket.
0: Vannak még,
3: még jó sokan. Tehát ezt nem tudja megoldani egy edző, két edző. A folyamatos versenyzés, tehát egyik felei, úgy, ahogy mondta Szilárd, utazik ő, én megyek másik fele, akár a válogatottal, akkor Szabolcs vagy Csaba mennek harmadik, negyedik helyre. Hát van egy, mondhatom azt nyugodtan, hogy egy óriási gépezet, mert ismerve a többi hasonló klubokat is, vagy az osztályi teniszben működő nemzetközi klubokat is, én szerintem messze előbbre járunk, vagy hasonló szinten vagyunk, mint az európai élmezőnybe tartozó klubok. És az, hogy van ez az átfedés, és ez az utánpótlás nevelés, amiből táplálkozik a felnőtt csapat is, persze vannak olyanok, hogy bizonyos korosztályokba kell hozzunk, és muszáj hozzunk játékosokat ahhoz, hogy meg tudjuk tartani a kitűzött céljainkat. De viszont a magja és az alapja az egész csapatnak, legyen az adminisztráció, vagy legyen szakmai stáb, vagy legyen játékosok, a többnyire azok mind saját nevelésű játékosok, ez egy plusz érték, az egy külön érték, ami nekünk azért nagyon fontos is.
0: Ha valaki pénteken, szombaton, vasárnap a sportcsarnokba megy, egy sportággal találkozhat, egyetlen egyel, hiszen az intézményben, a létesítményben az asztali tenisz kapja a főszerepet. Immár negyedik alkalommal rendezitek meg a Nagy Ferenc emléktornát, plusz még hozzájön a családi kupa, ezt azért ugye ne hagyjuk szó nélkül, mert ennek megvan egy különleges varázslat, ti majd beszéltek erről, de magát, ami az emlékversenyt illeti, tavaly rekord dölt meg, ami a résztvevők számát illeti, most nem, mint hogyha idén nem dől meg a rekord, akkor felejtsük el az egészet, ez nem így megy, még hogyha kevesebben is lesznek, de mire számítsunk?
3: Hát igen, ez egy háromnapos rendezvény, most ahogy mondod, negyedik alkalom, hiszen 4 éve hunyt el Nagy Ferenc, akiről igaz az edzőterem is el van, hála Istennek már, és még éltébe sikerült ezt.
0: Torna addig is volt, csak megkapta
3: így
0: ezt a nevet.
3: Így van, tehát korábbi években is, most már közel a 20. kiírásához érkezett ez a nyári torna, ez a nemzetközi verseny. Nagy Ferenc halála után éreztük úgy, hogy akkor adjuk neki is, tehát az ő nevét viselje, mint emlékverseny. És a tavalyi évben igen, rekordnevezés volt, hiszen meghaladtuk a 200 fős nevezést, a ma reggeli összesítő alapján a 200, tehát a 200 nevezés az megvan. A 250 fölött van már.
0: Tehát olyan rekord lesz.
3: Remélhetőleg igen, de az biztos, tehát a 16 asztalon 3 napig fog menni a torna. Pénteken és szombaton az ifjúsági korosztályok, az utánpótlás van a főszerepben, vasárnap pedig a családi verseny, amely...
0: Na ez egy érdekes, itt család, tényleg családi szó szerint, ugye szülő és a gyereke.
3: Szülő és a gyerek alkotnak igen egy közös csapatot, tehát a rendszer az úgy van felépítve, hogy a szülő játszik szülő ellen és gyerek gyerek ellen. Abban az esetben, hogyha döntetlen az állás, akkor páros van. Az egy csodálatos dolog, amikor a szülők a gyerekkel párosba játszanak, küzdenek, sírnak, nevetnek, veszekednek, minden, tehát amit egyszerre el lehet képzelni, minden van a versenyen. És évről évre nagyobb a népszerűsége, aminek nagyon örvendünk. És lássuk a visszajelzéseket is, tehát úgy, ahogy nem
0: ott
3: csak...
0: Ott még lehet jelentkezni amúgy?
3: A családi versenybe oda még elfogadunk nevezéseket, a gyerekversenyre oda már nem, hiszen az bizony egy kétnapos munka, amíg összeállítjuk a versenynek a lebonyolítását. Tehát az idei évben is jönnek sportolók Moldvából, Magyarországról, Szerbiából, Írországból van nevezésünk. Igaz, mert korábbi évekből is volt Európa minden országából nevezés. Tehát itten egy 3 napos intenzív, kiemelkedő verseny lesz. Leginkább ezt a nyári versenyt mi felkészülési versenynek használjuk.
0: Bár nálatok nem volt sem vége, sem eleje.
3: Hát volt egy rövid szünet, de viszont van, mindig kapunk apropót, addig, amíg, tehát most például a verseny után két hét, a szeptember elején itt lesz Székelyudvarhelyen az U11-es országos döntő, ami szintén egy ötnapos torna.
0: Hétfőkedd is benne lesz?
3: Hát az, azt hiszem, hogy szerdától kezdő, szerdától vasárnapig. Tehát ez szeptember 9-10.
0: Nem, mert újabban vannak azok a versenyek, hogy pénteken kezdik, s kedden még játszanak.
3: Igen, ez sok mindentől függ. De az U11-es döntőt azt, hogy sikerült idehozni, úgy, ahogy az U15-öst is, az ott valószínűleg egy olyan 300 körüli nevező lesz az országból. Tehát ez egy ötnapos újabb Acai Tennis Fiesta.
0: Szilárd?
3: Igen. Nem arra akartam.
0: Átérnék, hogy tavaly te nyerted meg, ugye, a családi kupát?
2: Igen, sikerült a fiam, a György Unorra megnyerjük. Nagyon boldogok voltunk, főleg a fiú.
0: Ja, amúgy
2: ő is volt, igen, ő is azt állítaniszezik. Ő is 5 éves korában már elkezdte. Első volt a ranglistán az ő korosztályába, most az U11-ütő nem jött össze neki, lebetegedett, és nem jött össze úgy a verseny, ahogy gondoltuk, de semmi baj, tehát még kicsi, még tovább van neki lehetősége fejlődni és jó lenni. És persze, tehát ezeket a visszajelzéseket, én úgy emlékszek, hogy ezt a versenyt István találta ki, ezt a családit, és azokat a visszajelzéseket, amikor már látod, hogy nem csak Romániában, hanem még külföldön is átkezdték venni ezeket a dolgokat, hogy már ott is szerveznek ilyen családi versenyeket, ugyanebben a sémában, hogy István megszervezte. Ez én nekem például büszkeséggel tölt el. A másik pedig, hogy azért is kapjuk ide Udvarhelyre a versenyeket, és nemzetközileg is, mert azt jelenti, hogy akkor valamit csak jót csinálunk, vagyis inkább főleg István, mert ő van benne nagyon ebbe a szervezésbe.
0: Ügyintézésben.
2: Hát igen, ő szervezi meg, persze vannak a segítői, akikkel együtt csinálja, de ezek a visszajelzések számomra nagy büszkeséggel töltem, mert azt jelenti, hogy jót csináljuk. Most az Európa kupákat, vagy az a Bajnokok Ligáját is ott van a fejükben az Európai Szövetségnek, hogy idehozni, betenni. Mielőtt Lille-be kellett volna menjünk, még az is volt, hogy itt Udvarhelyen lesz megszervezve. Tehát ezek jó dolgok.
0: Sajnos idén nem lesz címvédés, mert amit korábban elhangzott, Dáviddal mész Svédországba. Nyilván, hogy te azt mondod, hogy jó, oké, bele. Mit szólt a fiat hozzá, hogy abu, hát, ahogy?
2: Hát el volt egy kicsit kenődve, de aztán megbeszélték az édesanyámmal, György Évával, hogy akkor játszanak ők együtt, meg a feleségem György Enikő is beszáll a csapatba. Anyummal váltsák egymást, hogyha lehet, meglássuk, hogy ez hogy fog lenni, de Huninak ugye a péntek szombat az inkább a fontosabb, az ő korosztályában a verseny, a családi verseny pedig egy szórakozás, egy jó buli, ott majd meglássuk.
0: Jó, még visszatérünk a hétvégi versenyre, kicsit a program, mikor, hogy, mit látunk, bár itt röviden volt szó róla, de azért két hét múlva már Bajnokok Ligája. Hova is mentek?
3: Franciaországban, Lille-be lesz a Bajnokok Ligának most az első fordulója. Az egy, tehát mi nagyon örvendünk, hogy sikerült elcsípni, nem számítottunk rá, hiszen hátrébb voltunk az európai ranglistán, a klub ranglistán, viszont néhány csapat valószínűleg nem tudom, valószínűleg anyagi okok miatt visszaléptek, és így mi az utolsó helyen is, de 24-én megcsíptük a Bajnokok Ligát, ami egy külön öröm számunkra, mert ebben jövőre valószínűleg megint több pontot tudunk szerezni. Még ha nincs is olyan túl nagy különbség a Bajnokok Liga és az Európa Kupa mezőnye között, mégis van egy súlya annak, hogyha Bajnokok Ligát játszunk. És ugye Szilárd mondja, még benne volt az is a tervezésben, hogy akár akkor a Bajnokok Ligát idehozni, de viszont mivel mi nem is számítottunk rá, hogy egyáltalán Bajnokok Ligáját játszunk, így a házigazda licitre nem is jelentkeztünk. Hiszen az azért egy komoly procedúra, Európa szinten egy ilyen tornát a megszervezését megnyerni. Viszont abba az esetben, hogyha sikerül továbbjutni a Bajnok Ligájába a legjobb 16 közé, akkor novemberben oda-visszavágó mérkőzést fogunk szervezni itten Székelyudvarhelyen, hiszen már tehát a második következő fordulóban akkor már ilyen kiki mérkőzések vannak. Abba az esetben, hogyha nem sikerül továbbjutni az Európa, illetve a Bajnok Ligájába, akkor az Európa Kupába fogjuk folytatni, ami szintén novemberben van, és annak már a megszervezését ide kértük. Na most ez attól függni, hogy a csapatunk Lille-be két hét múlva mit fog játszani. De viszont...
0: Megkérdezzük majd Szilárdot, hogy mit fog játszani.
3: Igen, mert Szilárd fog menni akkor a csapattal.
0: A felállás változatlan, ugye? Losso, Szilárd...
3: Tehát Sebastian Losso, Tamás Szabos, György Szilárd, valamint Simo Éliás fog fiatalként utazni Franciaországba. Hiszen Toró Dávidnak abban az időszakban Szlovéniában és Horvátországban van egy VTT-je, ahol
0: az fontosabb, igen, a VB miatt.
3: Ahol kell gyűjtögessük a pontokat. Tehát így megosztva a munkát egyik ide, másik oda, és ez egy érdekes.

0: 20 éve, és ugye, hát hazajöttél levezetni, úgymond, de úgy látszik, hogy azzal, hogy az ISK szak, ha BL-ben nem, de legalább az Európa kupában indul, hát ez nem enged téged, nem engedi meg, hogy szögre akaszd az ütődet félre. Tehát fiatalon tart, ha tetszik, ha nem, szerintem tetszik.
1: Nem bántam meg semmit, amiután hazajöttem, szakmailag se, másképp sem, jó helyre kerültem, úgymond, jó helyt vagyok itthon. Azóta, amióta itthon vagyok, nagyon sok mindent kipipálhattam a bakkancslistámon, tehát más ország bajnoka lenni, eljutni ide, a Bajnokok Ligájába játszani.
0: Győzni a Bajnokok Ligájában.
1: Így van. Én már játszottam Olaszországba, amikor az olasz csapatnál játszottam Milánóba a Bajnokok Ligáját, de ez teljesen más. Tehát, hogy a Székelyudvarhelynek, a saját szülővárosomnak
0: színeit képviselni.
1: Igen. Plusz mellette, hogy testvérem az edző, és így menni el versenyre, és Bajnokok Ligáját játszani, és visszaemlékezni arra az időszakra, amikor még mi voltunk fiatalok, hogy hogy edzettünk itthon, meg milyen körülmények voltak. Ahhoz képest most, hogy hol vagyunk, hova kerültünk, hogy edzünk, milyen gyermekei, tehetséges gyermekeik vannak, és milyen eredményeink vannak. Én szerintem Feri bácsi nagyon büszke lenne ránk, és remélem, hogy a város is büszke ránk, és mi azon vagyunk, hogy tovább ugyanilyen jó eredményeket hozzunk.
0: Mire számítasz az új idényben, hazai és nemzetközi területen, szempontból?
1: Hát szeretnék mindig.
0: Érem, azt tudom.
1: Kicsit maximalista is vagyok, hogy minél jobb eredményeket elérni. Tudom, hogy a sportban van az, hogy van, amikor nem jön össze, nem úgy alakul, az nem azt jelenti, hogy most már mi gyengék vagyunk, hanem ez a sport.
0: Így jött ki.
1: Ugye a felnőtt csapattal is több éven keresztül voltunk érmesek, most ötödikek lettünk, de hát jön a következő év, azon van mindig a csapat, mindenki, hogy érmesek legyünk, mindig a kitűzött célt elérni, és mindent megteszünk, tehát nem csak én, hanem ugyanúgy Szabitól elkezdve Levente, Dávid, a többieket sorolhatnám is, hogy olyan edzéseket, kemény edzéseket csinálunk, hogyha valaki bejön is a terembe, lássa, hogy ezek a fiúk dolgoznak. És azért dolgoznak, hogy jó legyen a csapatnak, jó legyen nekik, és minél szebb eredményeket érjünk el.
0: A BL-ben ugye kvartett a csoportbeosztás, és akár csak a fociban, ugye, hát harmadik hely kell, csak akkor Európa Kupa, hogy van most? És hogy van a terv? Mi változott esetleg?
2: Hát a terv mondom, az nem az volt, hogy BL-t játszunk, úgyhogy...
0: Nyilván ez egy bónusz.
2: És szerintem nyugodt lelkiismerettel megyünk, és...
0: Nincsen veszíteni való.
2: 4-4-es csoport van most Franciaországban, és minden a négy csoportból az első kettő jut tovább a következő fázisba, ami azt hiszem a 8-at döntők, a harmadik, negyedikek pedig folytatják az Európa Kupába. Tehát veszteni valamunk lényegében
0: bármi
2: nincsen,
0: lesz,
2: mert hogyha sikerül tovább jutni, akkor...
0: Van esély amúgy papírforma?
2: És az igazság, hogy van esély, hiszen... Egy csoportban vagyunk, igaz, erős a prágai csapat, és még minél nem sikerült legyőznünk.
0: Itt az ideje.
2: Tavaly meg is nyerték az Európa Kupát. Viszont akárhányszor játszottunk velük, az első mérkőzés kivéve mindig kiélezett 3-1-3-2-es vereséget szenvedtünk. És mellettük van egy spanyol csapat, amelyiket nem ismerjük, illetve a dán bajnok, amelyik egy tapasztalt csapat. Én azt mondom, hogy senki nem fog meglepődni, hogyha esetleg sikerül tovább jussunk, és két győzelmet megszerezzük, ami egy fantasztikus dolog lenne, de úgy Szilárd mondta, ha sikerül, akkor nagy boldogság, ha nem sikerül, akkor kisebb boldogság, mert folytatjuk az Európai Kupa szereplést az Európa Kupába, ami szintén egy óriási kihívás.
0: Zárjuk akkor a beszélgetést a hétvégi programmal. Péntek, szombat, vasárnap ez elhangzott, de hogyha valaki elsőnek akar oda menni a sportcsarnokba, mint néző, hogy is van, hogy is? Ingyenes a belépés?
2: Természetesen, tehát ebben nincsen beléptidi. Pénteken 10 órakor fog kezdődni. Pénteken az U9-es és az U13-as korosztályok kerülnek lebonyolításra. Szombaton szintén 10 órai kezdéssel az U11, illetve U15-ös korosztályok. Este valami ilyenkor olyan, ha gondolom, olyan 6-7 óra körül lesz.

0: a díjkiosztások. Vasárnap pedig szintén 10 órától kezdődik a családi bajnokság, ami már így a tapasztalatból tudva, és az egyre növekvő családi létszámot ismerve, bizony az estig eltart.
1: Az hangos lesz az a nap, ugye?
0: Igen, az egy, annak van egy érdekes varázsa, és bizony egy egész napos családi program, hiszen biztos vagyok benne, hogy kevesen vannak, vagy kevés lehetőség van, amikor szülő-gyerek együtt tud versenyezni ugyanabban a sportágban, és együtt egy csapatot alkotva. Ez egy érdekes kezdeményezés, amit jó pár éve elkezdtünk, és ugye egy Szilárd mondta, tehát nagyon jó, és tényleg már lássuk azt, hogy máshol is hasonló módon szerveznek meg családi versenyeket.
1: Maradva a családnál, mikor veszekedtetek egy olyan jó test testvériesed, de úgy tényleg komoly emelt hang egyáltalán, ha veszekedtetek.
0: Hát ha az egészet fősoroljuk, akkor jövő hétig még itt maradunk.
1: Nem vitára gondolok, veszekedésre, valami jelentéktelen apróságon általában úgy vagyunk, hogy az apró dolgokon egymásnak menjünk, a komoly dolgokat meg hát válvetve testvériesen megoldjuk.
0: Nem, én szerintem nincsen ilyen. Tehát oké, hogy akármilyen családban vagy munkaközösségben vannak súródások, vagy nem egyet értések, de az egyik, én szerintem az egyik zálogos, az egyik fontos értéke a sikernek is, meg csapaton belül is, az, hogy jól megértjük egymást, kisegíti egyik a másikat, legyen szó akár kettőnkről, akár a szakmai stábnak a többi tagjáról. Tehát ottan az a közösség, amelyikekben egymással jó kapcsolatok vannak, akkor az a közösség tud fejlődni, és szerintem a mi közösségünk az egy ilyen, és egy egyre erősebb, egyre összeforrottabb, úgyhogy
1: szakmai nézeteltérések sincsenek, amikor egyik megpróbálja meggyőzni, és talán még sikerül meggyőzni a másikat, hogy várj egy kicsit, mert én ezt másképp látom, és meglátod, nekem lesz igazam, ilyenek.
2: Nem.
1: Annak ellenére, hogy azért különböző feladatokat láttok el a klubban belül, de fedések azért csak lehetnek.
2: Nem, vannak olyanok, hogy például az edzésen István oda jön, és mondja, hogy ő mondja azt, hogy ezt a témát, hogy csináljuk ezt így, úgy, tehát így közösen megbeszéljük, hogy milyen legyen az edzés, mi legyen benne, milyen témák, milyen feladatokat csináljunk, mikor ezt, mikor azt, tehát itten egy, úgy, ahogy mondta István, egy jó működő képezet van, tehát össze van rakva, úgy kettőnk közti a kapcsolat a többiekkel. Tehát nagyon fontos, hogy egy szelet fújjunk, mind a ketten ugyanazt mondjuk, mert ha mindenki más mond, akkor a gyermekek is összezavarodnak. Ugyanígy Szabiék is.
1: Ők is foglalkoznak.
2: Tehát így van, és ők is ugyanazt a dolgot tanítsák, ugyanúgy, ugyanazt. Tehát, hogyha egyféleképpen működik, tehát egyféleképpen működik ez az egész, akkor van eredmény, hogyha összevisszaság van, akkor pedig nincs.
1: A lényeg az, hogy bármi legyen, a szekeret egy irányba kell húzni, tolni.
2: Így van, megértés, türelem egymáshoz, de hát ezt tudjuk.
1: Jó, hát akkor én nulla homokot kívánok ebbe a gépezetbe, sok olajat, hogy működjön rendesen, úgy, ahogy kell. Sok sikert kívánok nektek már holnaptól, Dáviddal. Köszönjük. A hétvégén, mint egyik főszervező Istvánnak is, aztán majd a BR-ről majd még beszélünk. De addig is még egyszer sok sikert, köszönöm a beszélgetést.
0: Köszönjük szépen.

0: I like music.
1: Sztárreklám.
2: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774-581-811. Még egyszer, 0774-581-811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
3: Itt az idő a változásra, a Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland, mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755-404-666.
4: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsakész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741-770011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöld Liget lakópark, ahol otthonra találsz.
5: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól? Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben? Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744-7857-21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
2: A biztosítás arra való, hogy biztonságban legyél. Az Omnia Signál most arra is, hogy nyerhess. Kös vagy újíts meg egy akcióban résztvevő OmniaSig biztosítás július 15-e és december 31-e között, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. A főnyeremény egy Ford Puma, és minden hónapban további értékes nyeremények várnak. iPhone 17, Apple Watch Ultra 3, utazási utalvány, Dyson légtisztító, elektromos kerékpár és még sok más. OmniaSig. Biztosítsd, ami fontos, és biztosítsd magadnak a lehetőséget, hogy te lehess a következő nyertes.
1: Reklámot hallottak.
6: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

3:41 után járunk néhány másodperccel. Augusztus 11-e megy tovább, de a Vekker azt mondja, hogy mára neki ebből ennyi bőven elég, úgyhogy akkor eljött a búcsú ideje is. Legközelebb holnap korán reggel 6 órakor már találkozhatunk ugyanezen a frekvenciós sávon. Addig is Szász Csaba köszöni a figyelmet, további kellemes napot. Ciao.

0: Világszerte hőmérsékleti rekordokat hozott a július. Nagy koalíciót tartana a legjobb megoldásnak az RMDS. Nem született gól a Sepsi OSK FCCB találkozón. Jó napot kívánok, a Sztár Rádió híreit hallják Gerép Katinkától. 33 országban mérték az eddigi legmelegebb júliust. A rekordok mintegy 900 millió embert érintettek, különösen súlyos volt a helyzet a Száhel övezetben, ahol 10 országban dőltek meg a júliusi hőmérsékleti rekordok. Latin-Amerikában mintegy 110 millió ember tapasztalta a valaha mért legmelegebb júliust. Európában főként Franciaországban és Spanyolországban volt rendkívüli a hőség, amit rekordméretű aszály és pusztító erdőtüzek is súlyosbítottak. Franciaországban a júliusi átlaghőmérséklet 3,8 Celsius fokkal haladta meg az 1991 és 2020 közötti átlagot. Az európai államok közel kétharmada készül emelni a férfiak nyugdíjkorhatárát, háromnegyedük pedig a nőkét is a 2060-as évek végéig, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tanulmánya szerint. Románia sem kivétel, az a generáció, amely 2024-ben lépett be a munkaerőpiacra, később fog nyugdíjba menni. Történik mindez olyan körülmények között, hogy a lakosság várható élettartama itt az egyik legalacsonyabb európai uniós összevetésben. A romániai lakosság átlagosan kevesebb évet tölt majd nyugdíjban, mint a nyugat-európai országok állampolgárai, annak ellenére, hogy a rendszerbe befizetett járulékok egyre hosszabb időtartamra vonatkoznak. Az Eurostat legfrissebb hivatalos adatai szerint az Európai Unióban a születéskor várható átlagos élettartam 2024-ben elérte a 81,5 évet, ami a COVID-19 járvány óta a legmagasabb érték. A nők átlagosan 84 évet, a férfiak pedig majdnem 79 évet élhetnek. A tagállamok rangsorában Spanyolország és Olaszország áll az élen, körülbelül 84 éves várható élettartammal, majd Málta, Svédország, Luxemburg és Franciaország következik. Nagy koalíciót tartana a legjobb megoldásnak az RMDS az új, teljes jogkörű román kormány megalakítására, jelentette ki Cseke Attila ügyvívő fejlesztési miniszter. Szerinte a nyugatbarát pártoknak kevesebb üzengetésre és több párbeszédre van szükségük, annak érdekében, hogy megakadályozzák a szélsőséges erők kormányra jutását. Cseke Attila szerint Romániának mielőbb teljes jogkörű kormányra van szüksége, hiszen már 3,5 hónapja ügyvívő kabinet irányítja az országot. Az RMDS egy kölcsönösségen alapuló politikai megállapodást is elfogadhatónak tart, akár bal és jobboldali pártok közötti rotációs kormányzással. Az RMDS-es politikus szerint a korábbi 4 párti koalíció újjáalakításának lehetőségét sem szabad kizárni. A technokrata kormányt nem tartja jó megoldásnak, mert annak nem lenne parlamenti hátországa. A politikai válságra politikai megoldást kell találni, hangsúlyozta. Gól nélküli döntetlennel zárult a labdarúgó Superliga 4. fordulójának tegnap esti Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK FCCB találkozóján. A majdnem teltház előtt rendezett találkozón mindkét csapat több helyzetet is kidolgozott, de a kapusok is jól teljesítettek, így 0-0 maradt az eredmény. A forduló másik hétfői mérkőzésén szintén gól nélküli döntetlen született, az FC Botosány hazai pályán 0-0-ra végzett a Vajdahunyadi Korvinullal. A 4. fordulóból már csak a kolozsvári Cseferi kolozsvári U mérkőzés van hátra, ezt jóval később, október 8-án rendezik. Székelyudvarhely környékén a mai napon 32 fokos nappali maximumra számíthatunk, a széljárás gyenge lesz, csapadék nem várható. A Sztár Rádió híreit hallották Gerép Katinkától, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Augusztus 15-én és 16-án ismét ünnepel Bögöz. A bögözi falunap két napon át várja a családokat a futballpályán, koncertekkel, bográcsfőző versennyel, kézműves foglalkozásokkal, ugrálóvárral és számos színes programmal. Szombaton a Friday Rehab, vasárnap este a Dündi Duo mulattat, a finom falatokról pedig az Erdőpanzió gondoskodik. Ne maradj le, találkozzunk a bögözi falunapon!
3: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
4: Vásárolhatsz olcsón és kiváló minőségben kedvencednek? A Zoo Centerben! Nálunk az alacsony árak egyből a polcon várnak. Nincs pontgyűjtés, nincs hűségkártya, és nincsenek bonyolult számítások. Például kutyáknak a Royal Canin Mini Adult száraz táp kilaja mindössze 19,99 bani. Zoo Center! Olcsón és kiváló minőségben kedvenceidnek! Megtalálnak Székelyudvarhelyen, a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
5: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
6: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Töltse el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
7: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ekóbihor, Erdélye Hargita, Ekócsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társaság.

nyáron sem lazítunk. Hangulati stílus. Stílus. A Sztár Rádióban. Want it? Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Wait. Miénk a nyár. Sztár Rádió.

0: like music. Sztár reklám. Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudvarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
1: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik. Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székelyszent Királyon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
2: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak, akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy Bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
3: Kedves kismamák! Szeretnétek felkészülni a szülésre testben és lélekben? A Fitfil edzőteremben speciális kismamatornákra várunk. Szakképzett kismamatorna oktatónk vezetésével olyan gyakorlatokkal készülünk, amelyek nem csak segítenek a mozgásban, de támogatják a baba és a mama jólétét is. Gyertek el keddenként 17 óra 30 perctől hozzánk, és találjatok harmóniát a várandóság hónapjaiban velünk. Fitfil, ahol a mozgás életet ad. Részletekért látogassatok el Facebook oldalunkra, vagy hívjatok minket a 0732 163 130-as telefonszámon.
4: Közérdekű hirdetés következik.
5: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
4: Közérdekű hirdetést hallottak.
0: Reklámot hallottak.
6: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: Világszerte hőmérsékleti rekordokat hozott a július. Nagy koalíciót tartana a legjobb megoldásnak az RMDS. Nem született gól a Sepsi OSK FCCB találkozón. Jó napot kívánok, a Sztár Rádió híreit hallják Gerép Katinkától. 33 országban mérték az eddigi legmelegebb júliust. A rekordok mintegy 900 millió embert érintettek, különösen súlyos volt a helyzet a Száhel övezetben, ahol 10 országban dőltek meg a júliusi hőmérsékleti rekordok. Latin-Amerikában mintegy 110 millió ember tapasztalta a valaha mért legmelegebb júliust. Európában főként Franciaországban és Spanyolországban volt rendkívüli a hőség, amit rekordméretű aszály és pusztító erdőtüzek is súlyosbítottak. Franciaországban a júliusi átlaghőmérséklet 3,8 Celsius fokkal haladta meg az 1991 és 2020 közötti átlagot. Az európai államok közel kétharmada készül emelni a férfiak nyugdíjkorhatárát, háromnegyedük pedig a nőkét is a 2060-as évek végéig, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tanulmánya szerint. Románia sem kivétel, az a generáció, amely 2024-ben lépett be a munkaerőpiacra, később fog nyugdíjba menni. Történik mindez olyan körülmények között, hogy a lakosság várható élettartama itt az egyik legalacsonyabb európai uniós összevetésben. A romániai lakosság átlagosan kevesebb évet tölt majd nyugdíjban, mint a nyugat-európai országok állampolgárai, annak ellenére, hogy a rendszerbe befizetett járulékok egyre hosszabb időtartamra vonatkoznak. Az Eurostat legfrissebb hivatalos adatai szerint az Európai Unióban a születéskor várható átlagos élettartam 2024-ben elérte a 81,5 évet, ami a COVID-19 járvány óta a legmagasabb érték. A nők átlagosan 84 évet, a férfiak pedig majdnem 79 évet élhetnek. A tagállamok rangsorában Spanyolország és Olaszország áll az élen, körülbelül 84 éves várható élettartammal, majd Málta, Svédország, Luxemburg és Franciaország következik. Nagy koalíciót tartana a legjobb megoldásnak az RMDS az új, teljes jogkörű román kormány megalakítására, jelentette ki Cseke Attila ügyvívő fejlesztési miniszter. Szerinte a nyugatbarát pártoknak kevesebb üzengetésre és több párbeszédre van szükségük, annak érdekében, hogy megakadályozzák a szélsőséges erők kormányra jutását. Cseke Attila szerint Romániának mielőbb teljes jogkörű kormányra van szüksége, hiszen már 3,5 hónapja ügyvívő kabinet irányítja az országot. Az RMDS egy kölcsönösségen alapuló politikai megállapodást is elfogadhatónak tart, akár bal- és jobboldali pártok közötti rotációs kormányzással. Az RMDS-es politikus szerint a korábbi 4-párti koalíció újjáalakításának lehetőségét sem szabad kizárni. A technokrata kormányt nem tartja jó megoldásnak, mert annak nem lenne parlamenti hátországa. A politikai válságra politikai megoldást kell találni, hangsúlyozta. Gól nélküli döntetlennel zárult a labdarúgó Szuperliga negyedik fordulójának tegnap esti Sepsi-Szentgyörgyi Sepsi OSK Fecsi CB találkozóján. A majdnem telt ház előtt rendezett találkozón mindkét csapat több helyzetet is kidolgozott, de a kapusok is jól teljesítettek, így 0-0 maradt az eredmény. A forduló másik hétfői mérkőzésén szintén gól nélküli döntetlen született, az FC Botosány hazai pályán 0-0-ra végzett a vajdahunyadi Corvinullal. A negyedik fordulóból már csak a kolozsvári Cseferi kolozsvári U mérkőzés van hátra, ezt jóval később, október 8-án rendezik. Székelyudvarhely környékén a mai napon 32 fokos nappali maximumra számíthatunk, a széljárás gyenge lesz, csapadék nem várható. A Sztár Rádió híreit hallották Gerép Katinkától, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Autóra van szükséged? Rövid időre? Hosszabb távra? Munkához? Kiránduláshoz? Az Autogroup Sima autókölcsönzőnél minden igényre találsz megoldást. Személyautók automata, hibrid és elektromos változatban, prémium 4x4-esek, teherautók, utánfutók, valamint 9 személyes kisbuszok is várnak. Kiváló állapotú járművek, rugalmas feltételek, rövid vagy akár hosszabb távra is, bármilyen alkalomra. Megtalálsz a Betlenfalvi út 298-as szám alatt, vagy az autogroupsimo.ro weboldalon. Autogroup Sima Dacia Renault képviselet, autókölcsönzés már napi 95 lejtől. Augusztus 15-én és 16-án ismét ünnepel Bögös.

0: Szombaton a Friday Rehab, vasárnap este a Dendi Duo mulattat, a finom falatokról pedig az Erdőpanzió gondoskodik. Ne maradj le, találkozzunk a Bögözi falunapon.
1: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintej és kéményszegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
2: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
3: De melyik lazúrt válasszam?
2: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Piktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színesebb világért.
4: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyha bútorok,

0: áron. Nézz be a Betlen falviút 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
1: Közérdekű hirdetés következik.
2: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
1: Közérdekű hirdetést hallottak.

Indul a Sztár délután. Ebben a melegben, ezen a nyári augusztusi napon, augusztus 11-e van pontosan, 17 óráig pedig együtt töltjük az időt, ti a Sztár délután társaságában, én pedig merem remélni, hogy a munkában, autóban, akár otthon is velem lesztek, de lehet a városi strandon vagy bevásárló központban is, hogyha az én társaságomban töltitek az időt. Én ígérem, hogy hozom a legnagyobb nyári slágereket változatosan. A mikrofonnál Bedő Erika.

soha sem lazítunk. Hangulat és stílus. A Sztár Rádióban. Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Miénk a nyár. Sztár Rádió.

Pussycat Dolls, egy amerikai pop együttes és tánccsoport egyébként, amelyet 1995-ben alapítottak Los Angelesben, de akkor még csak tánccsoportként működtek, miután országszerte ismertek lettek, aztán 2003-ban megállapodtak egy Interscope Records-zal, és ezen túl már zenéléssel is foglalkoztak. Nagyon szeretjük a Pussycat Dollsot, én legalábbis nagyon szerettem. A pályafutásuknak a kezdete tehát 2003, és emlékszem, hogy 2003-tól egészen úgy 2010-ig nagyon sok Pussycat Dolls dalt hallgattunk a barátnőkkel, osztálytársakkal. Nosztalgia már ez is. Kik ünnepelnek ma, augusztus 11-én, köszöntjük a Tiborcokat és a Zsuzsannákat. Hát Zsuzsanna az van bőven ebben a városban, de ha jól tudom, akkor a Zsuzsannák nem most szoktak ünnepelni, mert Zsuzsanna névnap van még máskor is az év folyamán, mégpedig azt írják, hogy február 19-én is van, ez a legelterjedtebb hagyományos dátum, viszont augusztus 11-én is ünneplik. Ez a nyári névnap, azt írják a zárójelben, úgyhogy nyáron is lehet névnapozni, nem csak télen. Na, mit írnak a Zsuzsákról? Hát folyamatosan igényli a változást, szeret utazni és keresi az új lehetőségeket. Ez a folyamatosan aktív egyéniség pedig nem viseli könnyen, hogyha egy kialakult rendszerbe kell belehelyezkednie, vagy számára unalmas egyhangú dolgot kell csinálnia, ezért a feladatok megoldására újfajta a korábbinál hatékonyabb megoldásokat keres és talál. Zsuzsa ügyesen irányít másokat, de türelmetlen, és hogyha valami nem megy neki, vagy nem megy valakinek, akkor legszívesebben ő végzi el az adott munkát mások helyett. Tehetséges lehet, mint ügynök vagy eladó. Valamint még azt írják, hogy a Zsuzsannák szerencsések lehetnek a szerencsejátékokban is, de lehet, ha jobb, ha óvatos és nem hisz túlzott önbizalmának. Na, azért a szerencsejátékokra nem bíztatom a Zsuzsákat, viszont arra bíztatom őket, hogy ma érezzék nagyon jól magukat, képzeljék el, hogy ott vannak az álomhajón, és hát a névnaposunk is énekel ebben a dalban. Itt van Kolányi Zsuzsi, majd Fly Project Robin Schulz-dalt is hozok ebben az órában.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
3: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudvarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
4: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
5: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsakész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
6: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
7: Hívd minket a 0745 098

legnagyobb nyári slágerek változatosan. Hogyha strandon vagytok, akkor tényleg az irillésre méltó ebben a hőségben legalább még fürdeni, pancsolni, napozni bőven megtehetitek ezen a héten. Most jelenleg 27 fokot mutatnak a hőmérők Székelyudvarhelyen, de képzeljétek, a későbbiekben, a késő délutáni órákban már úgy 5 óra magasságában elérheti a hőmérő higanyszála 33 Celsius fokot is. Úgyhogy tényleg lehet strandolni, lehet jönni, menni, kint lenni, és víz közelében tartózkodni, ami a legfontosabb talán, na meg sok-sok folyadékot fogyasztani, mert ma is kánikula van, 33 fok Udvarhelyen, de országosan már akár 37 és 38 fokot is mérhetünk egy-egy településen, egy-egy városban. Most kell ezt kihasználni, mert aztán október-novemberben, mikor itt délutánonként ülünk, akkor csak énekeljük, és nosztalgiázunk Pál Dénes felvételével. A címe: Jöjj vissza nyár!

0: Világszerte hőmérsékleti rekordokat hozott a július. Nagy koalíciót tartana a legjobb megoldásnak az RMDS. Nem született gól a Sepsi OSK FCSB találkozón. Jó napot kívánok, a Sztár Rádió híreit hallják Gerép Katinkától. 33 országban mérték az eddigi legmelegebb júliust. A rekordok mintegy 900 millió embert érintettek, különösen súlyos volt a helyzet a Száhel övezetben, ahol 10 országban dőltek meg a júliusi hőmérsékleti rekordok. Latin Amerikában mintegy 110 millió ember tapasztalta a valaha mért legmelegebb júliust. Európában főként Franciaországban és Spanyolországban volt rendkívüli a hőség, amit rekordméretű aszály és pusztító erdőtüzek is súlyosbítottak. Franciaországban a júliusi átlaghőmérséklet 3,8 Celsius fokkal haladta meg az 1991 és 2020 közötti átlagot. Az európai államok közel kétharmada készül emelni a férfiak nyugdíjkorhatárát, háromnegyedük pedig a nőkét is a 2060-as évek végéig, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tanulmánya szerint. Románia sem kivétel, az a generáció, amely 2024-ben lépett be a munkaerőpiacra, később fog nyugdíjba menni. Történik mindez olyan körülmények között, hogy a lakosság várható élettartama itt az egyik legalacsonyabb Európai Uniós összevetésben. A romániai lakosság átlagosan kevesebb évet tölt majd nyugdíjban, mint a nyugat-európai országok állampolgárai, annak ellenére, hogy a rendszerbe befizetett járulékok egyre hosszabb időtartamra vonatkoznak. Az Eurostat legfrissebb hivatalos adatai szerint az Európai Unióban a születéskor várható átlagos élettartam 2024-ben elérte a 81,5 évet, ami a COVID-19 járvány óta a legmagasabb érték. A nők átlagosan 84 évet, a férfiak pedig majdnem 79 évet élhetnek. A tagállamok rangsorában Spanyolország és Olaszország áll az élen, körülbelül 84 éves várható élettartammal, majd Málta, Svédország, Luxemburg és Franciaország következik. Nagy koalíciót tartana a legjobb megoldásnak az RMDS az új, teljes jogkörű román kormány megalakítására, jelentette ki Cseke Attila ügyvívő fejlesztési miniszter. Szerinte a nyugatbarát pártoknak kevesebb üzengetésre és több párbeszédre van szükségük, annak érdekében, hogy megakadályozzák a szélsőséges erők kormányra jutását. Cseke Attila szerint Romániának mielőbb teljes jogkörű kormányra van szüksége, hiszen már 3,5 hónapja ügyvívő kabinet irányítja az országot. Az RMDS egy kölcsönösségen alapuló politikai megállapodást is elfogadhatónak tart, akár bal- és jobboldali pártok közötti rotációs kormányzással. Az RMDS-es politikus szerint a korábbi 4 párti koalíció újjáalakításának lehetőségét sem szabad kizárni. A technokrata kormányt nem tartja jó megoldásnak, mert annak nem lenne parlamenti hátországa. A politikai válságra politikai megoldást kell találni, hangsúlyozta. Gól nélküli döntetlennel zárult a labdarúgó Superliga 4. fordulójának tegnap esti Sepsi-Szentgyörgyi Sepsi OSK FCSB találkozóján. A majdnem telt ház előtt rendezett találkozón mindkét csapat több helyzetet is kidolgozott, de a kapusok is jól teljesítettek, így 0-0 maradt az eredmény. A forduló másik hétfői mérkőzésén szintén gól nélküli döntetlen született, az FC Botosány hazai pályán 0-0-ra végzett a Vajdahunyadi Korvinullal. A 4. fordulóból már csak a kolozsvári Cseferi kolozsvári U mérkőzés van hátra, ezt jóval később, október 8-án rendezik. Székelyudvarhely környékén a mai napon 32 fokos nappali maximumra számíthatunk, a széljárás gyenge lesz, csapadék nem várható. A Sztár Rádió híreit hallották Gerép Katinkától, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Tudtad, hogy nem kötelező rossz kedvűnek lenni egész nap? Ja, hogy nincs minek örülni. Ugyan már, egy mosoly, a kedvenc dala, egy finom kávé. Sztár délután, lazán és vidáman.

0: színes programmal. Szombaton a Friday Rehab, vasárnap este a Dündi Duo mulattat, a finom falatokról pedig az Erdőpanzió gondoskodik. Ne maradj le, találkozzunk a Bögözi falunapon.
1: Egy ereszcsatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszcsatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kéményszegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vádolunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
2: Hol vásárolhatsz olcsón és kiváló minőségben kedvencednek? A Zoo Centerben. Nálunk az alacsony árak egyből a polcon várnak. Nincs pontgyűjtés, nincs hűségkártya, és nincsenek bonyolult számítások. Például kutyáknak a Royal Canin Mini Adult szárasztát kilaja mindössze 19,99 bani. Zoo Center. Olcsón és kiváló minőségben kedvenceidnek. Megtalálnak Székelyudvarhelyen, a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
3: Figyelem, akció!
4: Ha bútor, akkor rózsaszín.
5: Lazulj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
6: De melyik lazúrt válasszam?
5: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a Székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színesebb világért.
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.
9: Reklámot hallottak.
10: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

DJ Junior elhozta a summer vibe-ot, azaz nyári hangulat. Nyári hangulatban lehetünk akár a munkahelyünkön is, miközben megy a ventilátor vagy a légkondicionáló, de lehetünk nyári hangulatban valamilyen tengerparton, akár az autóban, miközben vezetünk és kirándulni indulunk, vagy akár lehetünk nyári hangulatban a kánikulában is, ahol 39 Celsius fokos hőség van, és már azt érezzük, hogy bárcsak ne lenne ilyen meleg. Hát az Országos Meteorológiai Szolgálat kedden, vagyis mára narancssárga riasztást adott ki, de szerencsére nem Hargita megyére, hanem csak Krassó-Szörény, Temes, Arad, Bihar, Szatmágy, Szilágy és Máramaros megyére. A figyelmeztetés szerda reggelig érvényes, és első fokú riasztás is érvényes Erdély nagy részére. Igazából Hargita megye nem szerepel a listán, mi még itt elég hűvösen vagyunk, ha lehet azt mondani, 32-33 fokra, de hát ezt várjuk, ez a nyári élet, Summer Life érkezik a dal, aztán Martin Garrixet is hozok.

Az az igazság, hogy hatalmas élmény volt. A holland lemezlovas, azaz a holland DJ bulián ott lenni élőben. Martin Garrix volt itt a Sztár délutánban is egyébként, hát legalábbis a zene formájában, igen, 2018-as alkotásuk. És hát az egyik legjobb DJ-ről beszélgetünk, Martin Garrix. Itt járt Kolozsváron, az Ántoldon is szombaton, nagyon-nagyon nagy bulit csinált, és hatalmas hangulat volt. Dash érkezik, és Young Fly, érkeznek a magyar sztárok, úgymond, a fiatalabb sztárok, az Oh Mama 2025-ös zene, ami a toplisták élén szerepel Magyarországon is. Közben pedig, ami már a meleget illeti, sajnos olyasmit olvassuk, hogy elérte a kritikus szintet a Duna, elkerülhetetlennek tűnik az atomerőmű leállítása. A román vízügy aligazgatója szerint 24-48 órán belül teljesen leállhat az áramtermelés a csernavodai atomerőműben. A kritikus szintre csökkent még ma reggelre, kedre a Duna vízszintje, és emiatt azt el kell kezdeni, hogy állítsák le az atomerőmű kettes reaktorát. Ezt jelentette be Sorina Ründású, a román vízügy aligazgatója, és tájékoztatása szerint a leállás nem azonnal történik nyilván, hanem majd egy-két napon belül. Ennyit vesz igénybe, körülbelül. Nézem, még valamilyen érdekességet ír-e, ami számunkra elgondolkodtató, vagy... Hát azt írják, a keddi közleményük szerint, amennyiben erre sor kerül, tájékoztatni fogják a vállalkozókat, a gyárakat és a lakosságot is. Na lássuk, hogy mi történik még a mai nap folyamán. Itt óráról órára változik, de hát eső az nem lesz a következő órákban és napokban sem, úgyhogy semmi jóval nem fognak szerintem kecsegtetni.

0: azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?
1: Sztár Rádió a legnagyobb slágerek változatosan. Hamarosan érkeznek a legfrissebb hírek Katinkától. Közben nézem, böngészem a Székelyudvarhely Városa Facebook oldalát. Megmutatják egy videóban, hogy hogyan lehet akár egy kisebb lakásban is egyszerűen és praktikusan külön gyűjteni a papírt, a műanyagot, a fémet és az üveget is ráadásul. Kis helyen is elfér egy jó szokás, amely nagy változást hozhat. Úgyhogy mindenkinek ajánlom, nézzétek meg ezt a videót, és tegyétek még könnyebbé a környezet tudatos minden napokat, mert a szelektív hulladékgyűjtéshez tulajdonképpen nem kell nagy hely. Csak egy kis odafigyelés, szóval az nem lehet hátrány, hogyha több házban laktok, akkor is simán lehet szelektíven gyűjteni a hulladékot. Ava Max érkezik még a reklám előtt.

0: Tony. I like music. Star reklám.
1: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyha bútorok.

0: áron. Nézz be a Betlen Falvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete. A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Betlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek, többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
1: Jazzesre hangoljuk a nyár végét. Csíkszeredai Nemzetközi Jazz Fesztivál. Idén a Csíki Jazz új időpontban vár. Három napon keresztül a már megszokott színvonallal. Augusztus 14 és 16-a között nemzetközi sztárok és izgalmas új nevek hozzák el Csíkszeredába a jazz gazdag világát. Augusztus 14-16. Mikóvár. Csíki Jazz. A jazz ott kezdődik, ahol te is ott vagy.
2: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székelyszent Királyon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
3: Próbáld ki a Fitfield Fitness és Sportközpont kínálatát! A változatos edzéstípusok felkészült, szakképzett, rutinos edzőkkel. A biztos eredményhez már csak te kell lesz.
4: Fitfield. Az egészségért és a szépségért.

Linda Curla énekelt 1988-ból. Tom Jones felvétele is szólt a reklám után, és még a híradóig belefér Bombon felvétele. Közlekedési információkat várok a 0757-57-51-71-es telefonszámra. Mindenkitől jelezzetek, kérlek szépen, hogyha láttok valamilyen rendőri ellenőrzést, tapasztaltok valahol dugót, ne adj Isten balesetet Székely-Udvarhely területén, vagy városon kívül is akár. Jó utat és balesetmentes közlekedést mindenkinek!

0: Svédország sikeresen meghiúsított egy orosz hírszerzési műveletet. Ősszel javulhat a román gazdasági helyzet. Harry Kane kapja az európai aranycipőt. Jó napot kívánok, a Sztár Rádió híreit hallják Gerép Katinkától. Svédország sikeresen meghiúsított egy orosz hírszerzési műveletet, amelynek célja Svédország, a NATO és az Európai Unió hiteltelenítése volt, közölte a svéd biztonsági szolgálat. A műveletet az orosz külső hírszerző szolgálat irányította. A svéd hatóságok szerint az orosz hírszerzés a svéd döntéshozatalt próbálta befolyásolni, a Svédország Ukrajnának nyújtott támogatásáról, valamint katonai képességeiről is információkat gyűjtött. A svéd biztonsági szolgálat szerint orosz hírszerzők egy ügynököt is beszerveztek egy Svédországban működő külföldi diplomáciai képviseleten. A svéd média szerint az ügyben két orosz hírszerző tisztet kiutasítottak az országból, a beszervezett ügynök pedig elhagyta Svédországot. Ősszel javulhat a román gazdaság helyzete az infláció mérséklődésével párhuzamosan, jelentette ki Alexandru Nazari pénzügyminiszter. A tárca vezető szerint rendkívül fontos, hogy Románia megőrizte befektetésre ajánlott hitelminősítését, mert ez lehetővé teszi az állam számára, hogy továbbra is finanszírozza kiadásait a nemzetközi pénzpiacokon. Nazare ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az ország előtt továbbra is jelentős kihívások állnak, elsősorban a magas költségvetési hiány miatt. Kibertámadás érte a Magyar Államkincstár informatikai rendszerét, miközben Romániában továbbra sem működik az e-terra kataszteri és telekkönyvi rendszer. Magyarországon a Népszava értesülései szerint orosz szerverekről indított támadás során a nyugdíj és családtámogatások informatikai rendszeréhez is hozzáférhettek illetéktelenek. A kárelhárítást és a vizsgálatot a Nemzeti Kibervédelmi Intézet végzi, az adatvédelmi incidenst pedig jelentették a hatóságnak. Romániában július 14-én érte súlyos kibertámadás az Országos Kataszteri és Ingatlan Nyilvántartási Ügynökséget, az e-terra platform pedig azóta lassan egy hónapja elérhetetlen. Harry Kane lett Európa gólkirálya a 2025-2026-os futballszezonban. Az ezért járó aranycipőt pedig augusztus 19-én adják át neki. Tájékoztatott hétfőn az angol klasszis német klubcsapata, a Bayern München. Emlékeztettek, hogy Kane összesen 36-szor volt eredményes a Bundesligában az elmúlt idényben. A 33 éves csatár korában 2024-ben is élen zárt az európai ranglistán. Kétszer többször eddig csak Messinek és Cristiano Ronaldónak sikerült elhódítani az aranycipőt. Edzőváltás is jöhet az FK Csíkszeredánál. A román fanatik szerint Inok Szabó István vezetőedző kispadja. A csíkiak 4 forduló után pont nélkül állnak a Szuperligában. Legutóbb 3-2-re kaptak ki a konstancai Fárul vendégeként. A portál szerint Szabó sorsáról a hétvégi sepsi OSK elleni székely rangadó dönthet, és egy esetleges vereség után távozhat a vezetőedző. A fanatik úgy tudja, a helyére az előző idényben a csapatot a Szuperligában bentartó I. és Robert térhet vissza. Hivatalos döntés egyelőre nem született. Az átlagosnál melegebb és szárazabb idő várható Romániában a következő hetekben, derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat szeptember 7-ig érvényes előrejelzéséből. Augusztus közepén főként az ország nyugati és középső részén lehet a megszokottnál melegebb, miközben országszerte kevesebb csapadék várható az átlagosnál. A meteorológusok szerint ugyanakkor augusztus második felében fokozatosan javulhat a csapadékhelyzet, és többnyire az évszaknak megfelelő mennyiség várható. Augusztus végén és szeptember elején Erdélyben továbbra is az átlagosnál kissé magasabb hőmérséklet valószínű. A Sztár Rádió híreit hallották Gerép Katinkától, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, Erdély Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Határidők. Állandóan csörgő telefon, kicsit sem jókedvű főnök. Ugye ismerős? Akkor itt az ideje szakítani ezekkel. Ne mondjon fel, csak érezze jól magát. Mi segítünk. Sztár délután, ahol a vidámság lakik.

0: like music.
1: Sztár reklám. 10 éve te is hozzájárulhatsz a gyerekek oktatásához. Igazán megéri. 2016-tól napjainkig több mint 68 ezer az ország hátrányos helyzetű közösségeiben élő diák részesült elkötelezett tanárok által biztosított esélyegyenlőségen alapuló oktatásban. Segíts továbbra is! Augusztus 10-e és 30-a között a Lidl minden a Back to School kínálatából megvásárolt termék után egy lejt adományoz a Teach for Romania programjainak. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Rozsdamentes korlátok, fém szerkezetű lépcsők.

0: Tékely udvarhelyi Delkamet Kft.-hez és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14 per 28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
1: Autóra van szükséged? Rövid időre? Hosszabb távra? Munkához? Kiránduláshoz? Az Autogroup Sima autókölcsönzőnél minden igényre találsz megoldást. Személyautók automata, hibrid és elektromos változatban, prémium 4x4-esek, teherautók, utánfutók, valamint 9 személyes kisbuszok is várnak. Kiváló állapotú járművek, rugalmas feltételek, rövid vagy akár hosszabb távra is, bármilyen alkalomra. Megtalálsz a Betlenfalvi út 298-as szám alatt, vagy az autogroupsimo.ro weboldalon. Autogroup Sima Dacia Renault képviselet, autókölcsönzés már napi 95 lejtől.
2: Hol vásárolhatsz olcsón és kiváló minőségben kedvencednek? A Zoo Centerben. Nálunk az alacsony árak egyből a polcon várnak. Nincs pontgyűjtés, nincs hűségkártya, és nincsenek bonyolult számítások. Például kutyáknak a Royal Canin Mini Adult száraz tápkilaja mindössze 19,99 bani. Zoo Center. Olcsón és kiváló minőségben kedvenceidnek. Megtalálnak Székelyudvarhelyen, a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
3: Figyelem, akció!
4: Ha bútor, akkor rózsaszín.
2: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
5: Reklámot hallottak.
6: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

Egyik kedvenc dal volt Áloktól. Hát sokkoló híreket olvasok, és sokkoló felvételeket néztem meg szinte, de nem szeretném megnézni, mert hogy egy olyan jelenet történt az országúton, amikor kiesik egy gyermek egy autóból, és az érkező kamion felé indul, édes drága jó Istenem. Hát a jelenetet a mögötte haladó autó fedélzeti kamerája rögzítette, és a rendőrség vizsgálatot is indított az ügyben. Nézzük a részleteket, a Facebookon tettek közzé egy felvételt, amelyen látható, amint egy gyermek kiesik egy járműből, a földet érést követően gyorsan felkel, de megzavarodva nyilván, ahelyett, hogy elhagyná az úttestet, a másik menetirány felé indul, ahonnan egy kamion érkezik. Eközben egy másik ember sietve kiszáll abból az autóból, amelyből a gyermek kiesett, és a kamion útjából magához veszi a kiskorút, a kamion sofőrje pedig lassít nyilván, hogy elkerülje az ütközést. Hát ez nagyon durva. A Tulcsán megyei rendőrség képviselői jelentették be, hogy eljárást indítottak, mert nyilvánosságra került ez a szóban forgó videófelvétel. De hogy hogyan is esett ki a gyerkőc, mi történt pontosan, még egyelőre nem írják a hírportálok, de az biztos, hogyha valaki megnézi ezt a felvételt, akkor eléggé el lesz képedve, mert valóban kiesik egy gyerek, hát hihetetlen is. Ja, hála Istennek, hogy nem történt semmilyen baj ennek a gyereknek. Nem is értem, hogy eshetett ki abból az autóból, úgyhogy mindig csak azt mondjuk óvatosan és figyelmesen az utakon vezessetek lassan.

Rádió a legnagyobb nyári slágerek változatosan, és a legnagyobb nyári sztorik ebben az órában úgy néz ki, hát itt el vagyunk képedve, olyan hírek vannak a hírportáron. Tényleg sokkoló felvétel volt az országútról, Tulcsán megyében, amikor egy gyerek kiesett az autóból, aztán szerencsére nem történt semmi baj. És most épp olvasom, hogy babakocsival és felszerelés nélkül indultak túrázni, két helikopter hozta le őket a hegyről. Na ez is elég félelmetesnek hangzik már, tehát kisgyerekekkel, babakocsikkal és megfelelő hegyi felszerelés nélkül indult túrázni egy 36 fős csoport Tirolban. Hát komolyan mondom, ennek a 36 főnek szerintem összesen a 36-nak nem volt annyi esze, mint egy embernek kéne legyen. És több mint 2300 méteres magasságban kerültek bajban, az nagyon-nagyon magasan van. Nyilván nagyon szép helyen voltak, gyönyörű helyen túráztak. Viszont végül két helikopter és egy hegyi mentő segítségével kellett őket kimenteni. Olvasnám a részleteket, a 36 fős csoportban több tinédzser és kisgyermek is volt. A rendőrség szerint a túrázóknak gyakorlatilag semmilyen a hegyi körülményekhez megfelelő felszerelésük nem volt. A csoport tagjai Belgiumból, az Egyesült Királyságból, az Egyesült Államokból és Ausztriából érkeztek, és miután több mint 2300 méteres magasságban nehéz helyzetbe kerültek, a csoport két tagja telefonon kért segítséget. Na, én erre a nehéz helyzetre nagyon kíváncsi lennék, hogy mi történt pontosan, de nem igazán írják a részleteket. 14 embert szállítottak biztonságos helyre helikopterrel, és közülük négyet csörlő segítségével kellett kimenteni, úgyhogy tényleg valamilyen nehéz helyzetbe kerülhettek. A csoport másik 22 tagját a hegyi mentők gyalog kísérték le a völgybe, a veszélyes helyzet ellenére senki sem sérült meg szerencsére. A tiroli rendőrség ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a mentőakció költségeit a túrázóknak kell megtéríteniük. Úgyhogy ebből mi a tanulság? Felszerelés nélkül nem megyünk túrázni. Ez az egyik. A másik pedig szerintem a babakocsis gyerkőcös túrázás sem valami jó ötlet így nyáron. Főleg nem 2300 méter magasan. Inkább akkor üljetek be valahová, üljetek ki valahová, piknikezzetek egy zöld fűbe, terítsetek egy pokrócot és fogyasszatok el egy limonádét. Alexandra Stan érkezik és a limonádét.

Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

FM 108. Napjaink legjobb zenéi. Nyáron is. Töltse kellemesen a nyarat. A Sztár Rádióval.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818. A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: Szarvas étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
4: Mielőtt elindulna vásárolni, nézzen körül online. A húsmíves Deák teljes kínálatát most már könnyedén elérheti a deákhús.ro honlapon, ahol a minőségi hagyományosan előállított hústermékekről minden fontos információ megtalálható. És ha még többre kíváncsi, kövesse a húsmíves Deák Facebook oldalt, ahol friss hírek, újdonságok és ajánlatok várják. A húsmíves Deák célja változatlan. Hagyományos módon készült, friss és megbízható hentesárok a legjobb minőségben, kedvező áron. Ha személyesen vásárolna, látogassa meg üzleteinket, húsmíves Mészárszék a Solymosi utca 9-es szám alatt, Deák Hús Sziget a Sziget utca 39-es szám alatt, illetve Deák Hús ABC a Rákóczi Ferenc 12-es szám alatt. Húsmíves Deák. Friss kézműves házhoz.
5: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
6: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
7: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold.
8: Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk.
7: Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében.
8: Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor.
7: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
6: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
9: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor műfüvet is árul. Reklámot hallottak.
10: Sztárrádió. Itt vagyunk még reklám után és a híradó előtt. Hallgatjuk meg majd Lady Gaga felvételét, és itt lesz még Rácz Gergő is ebben az órában. Közben pedig a román tengerpart strandjairól olvasok néhány információt. Ez az info jól jöhet azoknak, akik még most augusztusban szeretnének elmenni a román tengerre, mert egyébként 5 tengerparti strandja került fel idén a Blue Flag, vagyis kék zászló világ térképére. Ez egy nemzetközi program, aki nem tudná. A tisztaság, a környezetvédelem és a tengerparti területek fenntartható fejlődése a fő szempont, úgyhogy érdemes ezeket szem előtt tartani, amikor tengerpartra megyünk, ugye legyen tiszta, és legyen rendben a partszakasz. Azt nézem, hogy 5 partszakasz, 5 strand pontosabban, hát ebből 2 Nővodárjon van, 2 Eforie Sudon és 1 Olimpon. Tehát sem Mamaja, sem Kosztinest nincs a listán. A kék zászló minősítésű strandok tehát 2026-ban a következők. Axis Nova Nővodárjon, Foenicia Nővodárjon, az Azur Eforia Sudon, a Citadel Eforia Sudon és a Blue View Olimpon. Ezeket keressétek, hogyha ti is a legtisztább strandokra szeretnétek elmenni a román tengeren. Erről még hozok néhány információt a következő órában, ha már csak azért is, hogyha megjön a kedvetek tengerezni, akkor tudjátok, hogy hová menjetek.

0: Svédország sikeresen meghiúsított egy orosz hírszerzési műveletet. Ősszel javulhat a román gazdasági helyzet. Harry Kane kapja az európai aranycipőt. Jó napot kívánok, a Sztár Rádió híreit hallják Gerép Katinkától. Svédország sikeresen meghiúsított egy orosz hírszerzési műveletet, amelynek célja Svédország, a NATO és az Európai Unió hiteltelenítése volt, közölte a svéd biztonsági szolgálat. A műveletet az orosz külső hírszerző szolgálat irányította. A svéd hatóságok szerint az orosz hírszerzés a svéd döntéshozatalt próbálta befolyásolni, a Svédország Ukrajnának nyújtott támogatásáról, valamint katonai képességeiről is információkat gyűjtött. A svéd biztonsági szolgálat szerint orosz hírszerzők egy ügynököt is beszerveztek egy Svédországban működő külföldi diplomáciai képviseleten. A svéd média szerint az ügyben két orosz hírszerző tisztet kiutasítottak az országból, a beszervezett ügynök pedig elhagyta Svédországot. Ősszel javulhat a román gazdaság helyzete az infláció mérséklődésével párhuzamosan, jelentette ki Alexandru Nazari, pénzügyminiszter. A tárcavezető szerint rendkívül fontos, hogy Románia megőrizte befektetésre ajánlott hitelminősítését, mert ez lehetővé teszi az állam számára, hogy továbbra is finanszírozza kiadásait a nemzetközi pénzpiacokon. Nazare ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az ország előtt továbbra is jelentős kihívások állnak, elsősorban a magas költségvetési hiány miatt. Kibertámadás érte a Magyar Államkincstár informatikai rendszerét, miközben Romániában továbbra sem működik az e-terra kataszteri és telekkönyvi rendszer. Magyarországon a Népszava értesülései szerint orosz szerverekről indított támadás során a nyugdíj és családtámogatások informatikai rendszeréhez is hozzáférhettek illetéktelenek. A kárelhárítást és a vizsgálatot a Nemzeti Kibervédelmi Intézet végzi, az adatvédelmi incidenst pedig jelentették a hatóságnak. Romániában július 14-én érte súlyos kibertámadás az országos kataszteri és ingatlan nyilvántartási ügynökséget. Az e-terra platform pedig azóta lassan egy hónapja elérhetetlen. Harry Kane lett Európa gólkirálya a 2025-2026-os futballszezonban. Az ezért járó aranycipőt pedig augusztus 19-én adják át neki. Tájékoztatott hétfőn az angol klasszis német klubcsapata, a Bayern München. Emlékeztettek, hogy Kane összesen 36-szor volt eredményes a Bundesligában az elmúlt idényben. A 33 éves csatár korábban 2024-ben is élen zárt az európai ranglistán. Kétszer többször eddig csak Messinek és Cristiano Ronaldónak sikerült elhódítani az aranycipőt. Edzőváltás is jöhet az FK Csíkszeredánál. A román fanatik szerint Inok Szabó István vezetőedző kispadja. A csíkiak 4 forduló után pont nélkül állnak a Szuperligában. Legutóbb 3-2-re kaptak ki a konstancai Fárul vendégeként. A portál szerint Szabó sorsáról a hétvégi sepsi OSK elleni székely rangadó dönthet, és egy esetleges vereség után távozhat a vezetőedző. A fanatik úgy tudja, a helyére az előző idényben a csapatot a Szuperligában bentartó I. és Robert térhet vissza. Hivatalos döntés egyelőre nem született. Az átlagosnál melegebb és szárazabb idő várható Romániában a következő hetekben, derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat szeptember 7-ig érvényes előrejelzéséből. Augusztus közepén főként az ország nyugati és középső részén lehet a megszokottnál melegebb, miközben országszerte kevesebb csapadék várható az átlagosnál. A meteorológusok szerint ugyanakkor augusztus 2. felében fokozatosan javulhat a csapadékhelyzet, és többnyire az évszaknak megfelelő mennyiség várható. Augusztus végén és szeptember elején Erdélyben továbbra is az átlagosnál kissé magasabb hőmérséklet valószínű. A Sztár Rádió híreit hallották Gerép Katinkától, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, Erdély Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Tudta, hogy nem kötelező rossz kedvűnek lenni egész nap? Ja, hogy nincs minek örülni. Ugyan már, egy mosoly, a kedvenc dala, egy finom kávé. Sztár délután, lazán és vidáman.

0: hegesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha fémmel kell dolgozni, ne keress tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Az XXL 7 visszatér a Lidlbe. Gyere stílusos nagy bevásárlásra! A Lidlben találsz 1,25 kg-os Milbonát eleme álcsós lében 39,99 baniért, és 16x50 ml-es Bongelati minipálcikás vegyes fagylaltot 20x35 baniért. Böngész az online katalógusban és ismerd meg a heti ajánlatokat a Lidl Plus alkalmazásban. Lidl, 15 éve igazán megéri!
3: Autóra van szükséged? Rövid időre? Hosszabb távra? Munkához? Kiránduláshoz? Az Autogroup Sima autókölcsönzőnél minden igényre találsz megoldást. Személyautók automata, hibrid és elektromos változatban, prémium 4x4-esek, teherautók, utánfutók, valamint 9 személyes kisbuszok is várnak. Kiváló állapotú járművek, rugalmas feltételek, rövid vagy akár hosszabb távra is, bármilyen alkalomra. Megtalálsz a Betlenfalvi út 298-as szám alatt, vagy az autogroupsimo.ro weboldalon. Autogroup Sima Dacia Renault képviselet, autókölcsönzés már napi 95 lejtől.
4: Lazulj! Veszünk egy kis lazurt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
5: De melyik lazurt válasszam?
4: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazur egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazur, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
6: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
7: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

2000-es évek egyik legismertebb felvétele. A szempont a tisztaság volt. Említettem a témát az előző órában, a Sztár délutánban. Öt román tengerparti strand kapott idén kék zászló minősítést. Ez azt jelenti, hogy a tisztaságban jelesek voltak, és mondtam már, hogy 2 Nevodáron található, 2 Eforie Sudon és 1 Olimpon. A minősítés megszerzéséhez több mint 30 különböző kritériumot vizsgáltak 4 fő területen. A környezetvédelmi oktatás és tájékoztatás, a vízminőség, a környezetgazdálkodás, valamint biztonság és szolgáltatások. A romániai lista jövőre még egy stranddal bővülhet, jelölti státuszban van Eforie Sud üdülőtelep, Dharma nevű strandja, ahol 2027-re kell megfelelni a szükséges kritériumoknak. Hát úgy látom, Eforie Sud és Nevodár nagyon viszi a prímet, sehol nem látom Kosztinestet és Mamáját ezen a listán. A Nemzetközi Kékzászló Program egyfajta minőségbiztosítási rendszer is, amely a tengerparti strandok és kikötők vizének tisztaságát hivatott jelezni. A programot még 1985-ben Franciaországban indították útjára, ahol olyan helyi strandok kaptak a víz tisztaságát jelölő kékszínű zászlót, amelyek betartottak bizonyos víztisztaságra és szennyvízkezelésre vonatkozó előírásokat. És jelenleg már 52 országban, 5 kontinensen és több mint 5000 helyszínen van jelen ez a program. Minden évben nemzetközi szakértői zsűri értékeli a helyszíneket, mielőtt még ugye oda ítélné a minősítést. És csak összehasonlításképpen, a szomszédos Bulgária idén 26 fekete tengeri strandjával van jelen a kék zászlós térképen. Románia ahhoz képest az 5-tel eléggé le van maradva, a 26 és 5 között azért jócskán van különbség, de annak is örülhetünk, hogy Romániában is legalább van 5 olyan partszakasz, ott 5 olyan strand, ami minősítést kapott, és tényleg kék zászlós 2026-ban. Úgyhogy ha a fekete tengerre készültök itt Romániában, akkor érdemes ezeket a strandokat felkeresni, és érdemes napolaj is vinni.

Akiket játszunk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

Az ernyesti medvemenhelyre szállították, és a polgármesteri hivatal közölte is, hogy az anyamedvét és két bocsát több napos megfigyelés után sikerült befogni egy utcában. Az állatok maguktól besétáltak egy kihelyezett ketrecbe, amit a városháza munkatársai távirányítással bezártak, miután megbizonyosodtak róla, hogy egyikük sem sérül meg a műveletben. Remélem, hogy ezt a példát tudja követni Székelyudvarhely is, mármint a városvezetés, és hasonló eljárásokat tudnak megszervezni, hogy ezeket az anyamedvéket a bocsaikkal együtt elküldjék a medvemenhelyre. Mert mi annak sokkal jobban örülnénk, mint hogy a városközpontba kószáljanak. Itt van Medúza felvétele, 3:30 után vagyunk, 7:30 perccel. Megyünk tovább a legjobb zenékkel változatosan.

0: I like music.
1: Sztár reklám. A Lidl Plus alkalmazásban mindenre találsz ajánlatot, amire vágysz, és arra is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Olvastass be a Lidl Plus kártyád, és egyszerűen használd ki az alkalmazásban található ajánlatokat. A cső nélküli sertéskaroly 100 g-onként 1,59 bani a Lidl Plus-szal, az 1 kg-os Bellarom Espresso kremózó szemes kávé 49,99 bani a Lidl Plus-szal, és a 100 ml-es Sensodyne fogkrém 15,59 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudvarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
3: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
4: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
5: Kikapcsolódnál egy jó hangulatú edzésen, vagy tennél az egészségedért, esetleg azon dolgoznál, hogy visszanyerd azt, mert gondjaid vannak a hátaddal, ízületi fájdalmakat érzel, vagy küzdesz a túlsúllyal, ne hagyd, hogy ezek az akadályok megállítsanak. Gyere a Fitfeel edzőterembe és fedezd fel 9 különböző csoportos edzésünket, amelyek között mindenki megtalálhatja a számára ideális mozgásformát. Kardio edzéseink vagy rehabilitációs és súlyzós óráink segíteni fognak neked. Egy támogató közösség vár rá, hogy együtt érjünk el nagyobb sikereket. Fitfeel, ahol az egészség a legnagyobb motiváció. Keresd minket, és tudd meg, hogyan csatlakozhatsz.

The Sound of Silence. Cyril Remix-e szól itt a Sztár délután. Negyedik órájának az utolsó perceiben augusztus 11-ét írunk. Ma is biztos jött újság. Csaba reggel kivette valószínű a postaládából az augusztus 11-i számot a Hargita népéből. Mindig megszoktam nézni, hogy hányadik napjának vagyunk az évben. Az év 223. napja van ma, és az év végéig hátra levő napok száma pedig 142 csupán. Ma pedig 20 óra 36 perckor lesz a napnyugta, és holnap a napkelte 6 óra 9 perckor. Már csak azért is mondom, aki szeretné ezeket megcsodálni, hát tudja jól a dátumot és az órát. Csillaghullás, az biztos, hogy lesz augusztus második felében, most már augusztus közepénél járunk, úgyhogy valószínű, hogy lesz szerencsénk a következő napokban hullócsillagot is látni, és simán hallgathatunk közben jó zenéket is itt délutánonként a Sztár délutánban. Jazz meg az is, Dr. Béres felvétele a folytatásban.

0: Svédország sikeresen meghiúsított egy orosz hírszerzési műveletet. Ősszel javulhat a román gazdasági helyzet. Harry Kane kapja az európai aranycipőt. Jó napot kívánok, a Sztár Rádió híreit hallják Gerép Katinkától. Svédország sikeresen meghiúsított egy orosz hírszerzési műveletet, amelynek célja Svédország, a NATO és az Európai Unió hiteltelenítése volt, közölte a svéd biztonsági szolgálat. A műveletet az orosz külső hírszerző szolgálat irányította. A svéd hatóságok szerint az orosz hírszerzés a svéd döntéshozatalt próbálta befolyásolni, a Svédország Ukrajnának nyújtott támogatásáról, valamint katonai képességeiről is információkat gyűjtött. A svéd biztonsági szolgálat szerint orosz hírszerzők egy ügynököt is beszerveztek egy Svédországban működő külföldi diplomáciai képviseleten. A svéd média szerint az ügyben két orosz hírszerző tisztet kiutasítottak az országból, a beszervezett ügynök pedig elhagyta Svédországot. Ősszel javulhat a román gazdaság helyzete, az infláció mérséklődésével párhuzamosan, jelentette ki Alexandru Nazari, pénzügyminiszter. A tárcavezető szerint rendkívül fontos, hogy Románia megőrizte befektetésre ajánlott hitelminősítését, mert ez lehetővé teszi az állam számára, hogy továbbra is finanszírozza kiadásait a nemzetközi pénzpiacokon. Nazare ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az ország előtt továbbra is jelentős kihívások állnak, elsősorban a magas költségvetési hiány miatt. Kibertámadás érte a magyar államkincstár informatikai rendszerét, miközben Romániában továbbra sem működik az e-terra kataszteri és telekkönyvi rendszer. Magyarországon a Népszava értesülései szerint orosz szerverekről indított támadás során a nyugdíj és családtámogatások informatikai rendszeréhez is hozzáférhettek illetéktelenek. A kárelhárítást és a vizsgálatot a Nemzeti Kibervédelmi Intézet végzi, az adatvédelmi incidenst pedig jelentették a hatóságnak. Romániában július 14-én érte súlyos kibertámadás az Országos Kataszteri és Ingatlan Nyilvántartási Ügynökséget. Az e-terra platform pedig azóta lassan egy hónapja elérhetetlen. Harry Kane lett Európa gólkirálya a 2025-2026-os futballszezonban. Az ezért járó aranycipőt pedig augusztus 19-én adják át neki, tájékoztatott hétfőn az angol klasszis német klubcsapata, a Bayern München. Emlékeztettek, hogy Kane összesen 36-szor volt eredményes a Bundesligában az elmúlt idényben. A 33 éves csatár korában 2024-ben is élen zárt az európai ranglistán. Kétszer többször, eddig csak Messinek és Cristiano Ronaldónak sikerült elhódítani az aranycipőt. Edzőváltás is jöhet az FK Csíkszeredánál. A román fanatik szerint inog Szabó István vezetőedző kispadja. A csíkiak 4 forduló után pont nélkül állnak a Szuperligában. Legutóbb 3-2-re kaptak ki a konstancai Fárul vendégeként. A portál szerint Szabó sorsáról a hétvégi sepsi OSK elleni székely rangadó dönthet, és egy esetleges vereség után távozhat a vezetőedző. A fanatik úgy tudja, a helyére az előző idényben a csapatot a Szuperligában bentartó I. és Robert térhet vissza. Hivatalos döntés egyelőre nem született. Az átlagosnál melegebb és szárazabb idő várható Romániában a következő hetekben, derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat szeptember 7-ig érvényes előrejelzéséből. Augusztus közepén főként az ország nyugati és középső részén lehet a megszokottnál melegebb, miközben országszerte kevesebb csapadék várható az átlagosnál. A meteorológusok szerint ugyanakkor augusztus 2. felében fokozatosan javulhat a csapadékhelyzet, és többnyire az évszaknak megfelelő mennyiség várható. Augusztus végén és szeptember elején Erdélyben továbbra is az átlagosnál kissé magasabb hőmérséklet valószínű. A Sztár Rádió híreit hallották Gerép Katinkától, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Határidők. Állandóan csörgő telefon, kicsit sem jókedvű főnök. Ugye ismerős? Akkor itt az ideje szakítani ezekkel. Ne mondjon fel, csak érezze jól magát. Mi segítünk. Sztár délután, ahol a vidámság lakik.

0: like music.
1: Sztár reklám. A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a hazai XXL görögdénye kilója 99 bani, és a piros alma kilója 3,99 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Augusztus 15-én és 16-án ismét ünnepel Bögös.

0: programmal. Szombaton a Friday Rehab, vasárnap este a Dündi Duo mulattat, a finom falatokról pedig az Erdőpanzió gondoskodik. Ne maradj le, találkozzunk a Bögözi falunapon.
1: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
2: Hol vásárolhatsz olcsón és kiváló minőségben kedvencednek? A Zoo Centerben. Nálunk az alacsony árak egyből a polcon várnak. Nincs pontgyűjtés, nincs hűségkártya, és nincsenek bonyolult számítások. Például kutyáknak a Royal Canin Mini Adult száraz táp kilaja mindössze 19,99 bani. Zoo Center. Olcsón és kiváló minőségben kedvenceidnek. Megtalálnak Székelyudvarhelyen, a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
3: Figyelem, akció!
4: Ha bútor, akkor rózsaszín.
5: Közérdekű hirdetés következik.
6: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
5: Közérdekű hirdetést hallottak.
7: Reklámot hallottak.
8: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

Rizalton felvétele. 16 óra 18 perc, beléptünk a Sztár délután utolsó órájába, és épp nézem ismét, hogy Kolozsváron nagy élet készülődik. Most járt le az Untold Fesztivál, viszont már tárt kapukkal, mottóval rendszervezik meg az idei kolozsvári magyar napokat is. Augusztus 16-a és 23-a között, tehát az pedig jövő vasárnap, és 17. alkalommal szervezik meg a kolozsvári magyar napokat, melyel az erdélyi város nyitott szellemiségét fogják hangsúlyozni, és a Kárpát-medence egyik legnagyobb magyar kulturális fesztiváljáról beszélgetünk, ahol 600 programmal készülnek. Ma volt sajtótájékoztató Kolozsváron, és elmondták a részleteket is a szervezők. A motto arra is utal, már mint az, hogy tárt kapukkal, hogy már kezdetben számos kolozsvári kulturális, oktatási és egyházi intézmény, civil szervezet nyitotta meg a kapuit a rendezvény sorozat előtt, biztosított teret a lebonyolításához. Nagyon örülnek, hogy a kolozsvári magyar napok is a kinyitott kapuival hozzájárulhatott ahhoz, hogy a város szellemisége, a román-magyar kapcsolatok jelentős mértékben javulhattak. Sokkal nagyobb bizalommal fordulnak most már ott egymás iránt. És a főtéri nagyszínpadon lesz a 28. Szent Istvánnapi Néptánc találkozó nemzetközi gálája. Fellép majd a Valmár együttes, a Heaven Street 7, a Lóci játszik, a Magna Cum Laude, de lesz magashegyi underground koncert is, és a Republic. Augusztus 20-án pedig magyar nóta és operett est lesz a főszínpadon. A Kolozsvári Magyar Opera Valahol Európában című muzikájével zárul majd a rendezvény sorozat. Természetesen lesz borutca is, könyvvásár és múzeumok sétánya, valamint kézművesek vására. Több helyszín, ott lesz a Bánfi udvar, ott lesz a Refo udvar, a Folk udvar és a Mátyás király udvar is. A hagyományos helyszínek nyilván megmaradnak. A nagy színpad, a főszínpad pedig a Mátyás téren, a nagy téren lesz, a főtéren felhúzva. Úgyhogy érdemes lesz ellátogatni ezekre a koncertekre, a kolozsvári magyar napokra. Valmár érkezik, imádjuk Valmárt. És hát a legfrissebb dalát még inkább imádjuk, Beleúszok.

Félhat után vagyunk, 6 perccel nézzük az időjárás. 32 Celsius fokot mutatnak a hőmérők Székelyudvarhelyen jelenleg. Ma még nagy kánikula van, aztán már holnaptól érkeznek a felhők. 28 fok lesz napközben, csütörtökön már csak 25 és pénteken 26 fokot jeleznek a meteorológusok. Jó idő lesz ez már biztos. Csapadék nem igazán várható itt a térségben. És ami azt illeti, már hétvégére ismét felhőmentes napos időnk lesz. 27-29 Celsius fokos nappali csúcsokkal. És jövő héten kérem szépen ismét 30 fokokra lehet számítani, tehát még augusztus 3. hetében is.

0: like music.
1: Sztár reklám. Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek az Areóban, arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
2: Szarvas étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
3: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székelyszent királyon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
4: Pizza?
5: Ham.
4: Burger?
5: Ham.
4: Napi menü?
5: Ham.
4: Girosz?
5: Ham.
4: Éhes vagy?
5: Ham. Kattalj rá a kajára!
6: Tartson lépést a világgal! Utazzon a Transp Tourral!
7: A kényelmes, korszerű távolsági autóbuszainkon a világhálóra is csatlakozhat.
6: Ingyenes wifi elérhetőség, pontosság, gyorsaság, minőségi utaztatás.
7: Keressen minket a városi autóbuszállomáson, vagy a 0744 788 295, valamint a 0744 644 814-es telefonszámokon.
6: Ha indulsz, ha érkezel, Transp Tour International.

A Bailando után Emergency House felvétele fog a Sztár délután utolsó percében szólni. Aki városi strandon van, vagy bárhol bennünket hallgat, és nyárias hangulatban tölti a délutánját, hát csak is nekik szólhatnak ezek a zenék. Nyakig ér a Holiday, augusztus 11-én is. Élvezzétek ezt a meleget, ezt a forró nyári délutánt, holnap pedig ismét találkozunk. Itt a Sztár délutánban a legnagyobb nyári slágerekkel változatosan. A mikrofonnál Bedő Erikát hallottátok. Szia!

0: Svédország sikeresen meghiúsított egy orosz hírszerzési műveletet. Ősszel javulhat a román gazdasági helyzet. Harry Kane kapja az európai aranycipőt. Jó napot kívánok, a Sztár Rádió híreit hallják Gerép Katinkától. Svédország sikeresen meghiúsított egy orosz hírszerzési műveletet, amelynek célja Svédország, a NATO és az Európai Unió hiteltelenítése volt, közölte a svéd biztonsági szolgálat. A műveletet az orosz külső hírszerző szolgálat irányította. A svéd hatóságok szerint az orosz hírszerzés a svéd döntéshozatalt próbálta befolyásolni, a Svédország Ukrajnának nyújtott támogatásáról, valamint katonai képességeiről is információkat gyűjtött. A svéd biztonsági szolgálat szerint orosz hírszerzők egy ügynököt is beszerveztek egy Svédországban működő külföldi diplomáciai képviseleten. A svéd média szerint az ügyben két orosz hírszerző tisztet kiutasítottak az országból, a beszervezett ügynök pedig elhagyta Svédországot. Ősszel javulhat a román gazdaság helyzete az infláció mérséklődésével párhuzamosan, jelentette ki Alexandru Nazari pénzügyminiszter. A tárca vezető szerint rendkívül fontos, hogy Románia megőrizte befektetésre ajánlott hitelminősítését, mert ez lehetővé teszi az állam számára, hogy továbbra is finanszírozza kiadásait a nemzetközi pénzpiacokon. Nazare ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az ország előtt továbbra is jelentős kihívások állnak, elsősorban a magas költségvetési hiány miatt. Kibertámadás érte a Magyar Államkincstár informatikai rendszerét, miközben Romániában továbbra sem működik az e-terra kataszteri és telekkönyvi rendszer. Magyarországon a Népszava értesülései szerint orosz szerverekről indított támadás során a nyugdíj és családtámogatások informatikai rendszeréhez is hozzáférhettek illetéktelenek. A kárelhárítást és a vizsgálatot a Nemzeti Kibervédelmi Intézet végzi, az adatvédelmi incidenst pedig jelentették a hatóságnak. Romániában július 14-én érte súlyos kibertámadás az országos kataszteri és ingatlan nyilvántartási ügynökséget. Az e-terra platform pedig azóta lassan egy hónapja elérhetetlen. Harry Kane lett Európa gólkirálya a 2025-2026-os futballszezonban. Az ezért járó aranycipőt pedig augusztus 19-én adják át neki. Tájékoztatott hétfőn az angol klasszis német klubcsapata, a Bayern München. Emlékeztettek, hogy Kane összesen 36-szor volt eredményes a Bundesligában az elmúlt idényben. A 33 éves csatár korában 2024-ben is élen zárt az európai ranglistán. Kétszer többször eddig csak Messinek és Cristiano Ronaldónak sikerült elhódítani az aranycipőt. Edzőváltás is jöhet az FK Csíkszeredánál. A román fanatik szerint Inok Szabó István vezetőedző kispadja. A csíkiak 4 forduló után pont nélkül állnak a Szuperligában. Legutóbb 3-2-re kaptak ki a konstancai Fárul vendégeként. A portál szerint Szabó sorsáról a hétvégi sepsi OSK elleni székely rangadó dönthet, és egy esetleges vereség után távozhat a vezetőedző. A fanatik úgy tudja, a helyére az előző idényben a csapatot a Szuperligában bentartó I. és Robert térhet vissza. Hivatalos döntés egyelőre nem született. Az átlagosnál melegebb és szárazabb idő várható Romániában a következő hetekben, derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat szeptember 7-ig érvényes előrejelzéséből. Augusztus közepén főként az ország nyugati és középső részén lehet a megszokottnál melegebb, miközben országszerte kevesebb csapadék várható az átlagosnál. A meteorológusok szerint ugyanakkor augusztus 2. felében fokozatosan javulhat a csapadékhelyzet, és többnyire az évszaknak megfelelő mennyiség várható. Augusztus végén és szeptember elején Erdélyben továbbra is az átlagosnál kissé magasabb hőmérséklet valószínű. A Sztár Rádió híreit hallották Gerép Katinkától, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, Erdély Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: hegesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha fémmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Augusztus 15-én és 16-án ismét ünnepel Bögöz. A bögözi falunap két napon át várja a családokat a futballpályán, koncertekkel, bográcsfőzőversennyel, kézműves foglalkozásokkal, ugrálóvárral és számos színes programmal. Szombaton a Friday Rehab, vasárnap este a Dündi Duo mulattat, a finom falatokról pedig az Erdőpanzió gondoskodik. Ne maradj le, találkozzunk a bögözi falunapon!
3: Iker Automosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi, csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Automosó és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177, a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en vagy a 0742 863 365-ön. Iker Automosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést.
4: Hol vásárolhatsz olcsón és kiváló minőségben kedvencednek? A Zoo Centerben. Nálunk az alacsony árak egyből a polcon várnak. Nincs pontgyűjtés, nincs hűségkártya, és nincsenek bonyolult számítások. Például kutyáknak a Royal Canin Mini Adult száraz táp kilaja mindössze 19,99 bani. Zoo Center. Olcsón és kiváló minőségben kedvenceidnek. Megtalálnak Székelyudvarhelyen, a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
3: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
5: Szia drágám, ha végeztél, vegyél tejet, fizess ki a villanyszámlát és szaladj be az AVG-be egy új játékért a gyereknek.
6: Játékcentrum a Kossuth utca 18 szám alatt, ahol minden korosztály részére talál játékot. Játszószőnyegek, játékautók, babák, legó kicsiknek és nagyoknak, interaktív fejlesztő játékok, kreatív játékok várják a vásárlókat. A DV-ben reklámozott játékok szintén megvásárolhatók. Várják önt és gyermekét is a játékcentrumban, Kossuth utca 18 szám, ahol a vásárlás gyerekjáték.
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.
9: Reklámot hallottak.

Mi azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
3: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
4: Jazzesre hangoljuk a nyár végét. Csíkszeredai Nemzetközi Jazz Fesztivál. Idén a Csíki Jazz új időpontban vár. Három napon keresztül a már megszokott színvonallal. Augusztus 14 és 16-a között nemzetközi sztárok és izgalmas új nevek hozzák el Csíkszeredába a jazz gazdag világát. Augusztus 14-16. Mikóvár. Csíki Jazz. A jazz ott kezdődik, ahol te is ott vagy.
5: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól? Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott tanyáznak az épületben? Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
3: A biztosítás arra való, hogy biztonságban legyél. Az Omnia Signál most arra is, hogy nyerhess. Kös vagy újíts meg egy akcióban résztvevő OmniaSig biztosítás július 15-e és december 31-e között, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. A főnyeremény egy Ford Puma, és minden hónapban további értékes nyeremények várnak. iPhone 17, Apple Watch Ultra 3, utazási utalvány, Dyson légtisztító, elektromos kerékpár és még sok más. OmniaSig. Biztosítsd, ami fontos, és biztosítsd magadnak a lehetőséget, hogy te lehess a következő nyertes.
1: Reklámot hallottak.
6: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: I like music.
1: Sztár reklám. Autóra van szükséged? Rövid időre? Hosszabb távra? Munkához? Kiránduláshoz? Az Autogroup Sima autókölcsönzőnél minden igényre találsz megoldást. Személyautók automata, hibrid és elektromos változatban, prémium 4x4-esek, teherautók, utánfutók, valamint 9 személyes kisbuszok is várnak. Kiváló állapotú járművek, rugalmas feltételek, rövid vagy akár hosszabb távra is, bármilyen alkalomra. Megtalálsz a Betlenfalvi út 298-as szám alatt, vagy az autogroupsimo.ro weboldalon. Autogroup Sima Dacia Renault képviselet, autókölcsönzés már napi 95 lejtől. Augusztus 15-én és 16-án ismét ünnepel Bögöz. A bögözi falunap két napon át várja a családokat a futballpályán, koncertekkel, bográcsfőzőversennyel, kézműves foglalkozásokkal, ugrálóvárral és számos színes programmal. Szombaton a Friday Rehab, vasárnap este a Dündi Duo mulattat, a finom falatokról pedig az Erdőpanzió gondoskodik. Ne maradj le, találkozzunk a bögözi falunapon!
2: Hol vásárolhatsz olcsón és kiváló minőségben kedvencednek? A Zoo Centerben! Nálunk az alacsony árak egyből a polcon várnak. Nincs pontgyűjtés, nincs hűségkártya, és nincsenek bonyolult számítások. Például kutyáknak a Royal Canin Mini Adult szárasztát kilaja mindössze 19,99 bani. Zoo Center. Olcsón és kiváló minőségben kedvenceidnek. Megtalálnak Székelyudvarhelyen, a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
3: Lazulj! Veszünk egy kis lazurt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
4: De melyik lazurt válasszam?
3: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazur egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazur, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz külésbeltére egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
5: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
6: Közérdekű hirdetés következik.
7: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
6: Közérdekű hirdetést hallottak.
1: Reklámot hallottak.
8: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor, hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
4: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit Udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
5: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívd minket a 0745 098

0: hegesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Augusztus 15-én és 16-án ismét ünnepel Bögös.

0: Szombaton a Friday Rehab, vasárnap este a Dendi Duo mulattat, a finom falatokról pedig az Erdőpanzió gondoskodik. Ne maradj le, találkozzunk a Bögözi falunapon.
1: Iker Autómosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi. Csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Autómosó és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177 a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en vagy a 0742 863 365-ön. Iker Autómosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor

0: teljes áron. Nézz be a Betlen Falvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
1: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
2: Azt tudti, ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz is. Nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
3: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a II. Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
4: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd el a telefonot, és írjad! 0731 218 460.
5: Reklámot hallottak!
6: Sztár Rádió! Sztár Rádió! Sztár Rádió!

0: Sztárreklám. Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudvarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
1: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
2: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöld Liget lakópark, ahol otthonra találsz.
3: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit Udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666. Kedves kismamák! Szeretnétek felkészülni a szülésre testben és lélekben? A Fitfil edzőteremben speciális kismamatornákra várunk. Szakképzett kismamatorna oktatónk vezetésével olyan gyakorlatokkal készülünk, amelyek nem csak segítenek a mozgásban, de támogatják a baba és a mama jólétét is. Gyertek el keddenként 17 óra 30 perctől hozzánk, és találjatok harmóniát a várandóság hónapjaiban velünk. Fitfil, ahol a mozgás életet ad. Részletekért látogassatok el Facebook oldalunkra, vagy hívjatok minket a 0732 163 130-as telefonszámon.
4: Közérdekű hirdetés következik.
5: Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
4: Közérdekű hirdetést hallottak.
0: Reklámot hallottak.
6: Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Augusztus 15-én és 16-án ismét ünnepel Bögöz. A bögözi falunap két napon át várja a családokat a futballpályán, koncertekkel, bográcsfőző versennyel, kézműves foglalkozásokkal, ugrálóvárral és számos színes programmal. Szombaton a Friday Rehab, vasárnap este a Dündi Duo mulattat, a finom falatokról pedig az Erdőpanzió gondoskodik. Ne maradj le, találkozzunk a bögözi falunapon!
3: Hol vásárolhatsz olcsón és kiváló minőségben kedvencednek? A Zoo Centerben! Nálunk az alacsony árak egyből a polcon várnak. Nincs pontgyűjtés, nincs hűségkártya, és nincsenek bonyolult számítások. Például kutyáknak a Royal Canin Mini Adult szárasztáp kilaja mindössze 19,99 bani. Zoo Center. Olcsón és kiváló minőségben kedvenceidnek. Megtalálnak Székelyudvarhelyen, a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
4: Lazulj! Veszünk egy kis lazurt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
5: De melyik lazurt válasszam?
4: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazur egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazur, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Piktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz külésbeltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
6: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
7: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek. Csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
8: Azt tudti! Ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz is. Nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
7: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
2: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd el a telefonot, és írjad! 0731 218 460.
1: Reklámot hallottak!
9: Sztár Rádió! Sztár Rádió! Sztár Rádió! Sztár Rádió.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: Jazzesre hangoljuk a nyár végét. Csíkszeredai Nemzetközi Jazz Fesztivál. Idén a Csíki Jazz új időpontban vár. Három napon keresztül a már megszokott színvonallal. Augusztus 14 és 16-a között nemzetközi sztárok és izgalmas új nevek hozzák el Csíkszeredába a jazz gazdag világát. Augusztus 14-16. Mikóvár. Csíki Jazz. A jazz ott kezdődik, ahol te is ott vagy.
4: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
5: Pizza?
6: Ham.
5: Burger?
6: Ham.
5: Napi menü?
6: Ham.
5: Gyrosz?
6: Ham.
5: Éhes vagy?
6: Ham.
7: Kattalj rá a kajára!
8: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
9: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
10: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold.
11: Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk.
10: Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében.
11: Minőség, megbízhatóság, stílus.
10: Hadnagy Viakolor.
11: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
9: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
12: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
13: Közérdekű hirdetés következik.
14: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
13: Közérdekű hirdetést hallottak.
15: Reklámot hallottak.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Azt tudti, ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amiért csak akarsz is. Nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
3: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
4: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd el a telefonot, és írjad! 0731 218 460.

sem lazítunk. Hangulati stílus. A Sztár Rádióban. Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Miénk a nyár. Sztár Rádió.

Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

sem lazítunk. Hangulati stílus. A Sztár Rádióban. Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Miénk a nyár. Sztár Rádió.

azok a hegyek még ma is állnak. Azok a folyók még ma is futnak, az a csillag még ma is mutatja az utat. Az a nép még ma is él.

túl az öveghegyen, a kék kerek tengeren, az égigérő fa alatt egy szép helyen, ott, ahol a világ virágos bölcsője állt, élt népével puszta magyar király. Három fia volt az öreg pusztának, a vadászt hívták jó szép fúvásának, a kovácsot szép tüzek lángjának, a legkisebbet szép az

soron sem lazítunk. Hangulat és stílus. Stílus. A Sztár Rádióban. Want it? Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Wait. Miénk a nyár. Sztár Rádió.

Most a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

done. So keep moving.

sem lazítunk. Hangulati stílus. Stílus. A Star Rádióban. Want it? Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Wait. Miénk a nyár. Star Rádió.